0: Diák igazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideglenes diák igazolványt is. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A régi budai városháza több mint 160 évig Buda városának, majd további 70 éven át az első kerületnek volt a közigazgatási központja. Jellegzetessége a díszesen faragott sarokerkély, valamint az alatta látható mészkőszobor, amelyet egy olasz mester faragott és ajándékozott Budának. Az alkotás Pallas Athénét a görög istennőt ábrázolja, aki a városok védője volt. Az ülő alak térdére támasztott jobb kezében Budaváros címerével díszített pajzsot, baljában pedig lándzsát tart. Ez a másolat 1965-ben készült, az eredetét a mai budapesti városházán őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 millió kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon Ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A K-rácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót Ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A valaha mért legalacsonyabb budapesti vízállás 38 cm volt. Ezt 2018. október 25-én mérték. A korábbi rekord 51 cm volt 1947-ben, azaz 71 éves rekord dőlt meg 2018-ban. A sosem látott alacsony vízszint miatt rendkívül érdekes dolgok kerültek napvilágra a Dunamedrében. Rekord dőlt meg 2018-ban. A sosem látott alacsony vízszint miatt

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Dunahídjai és a budapesti Dunaághidak a felszíni közúti közlekedést segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján. Következik Johannes Brahms 7. F-dur magyar tánc. Előadja a Budapesti Fesztivál Zenekar Fischer Iván vezényletével.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapja alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó külszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtistől tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére, ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az Új-Delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkőbarlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berlini nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. New Yorkban tárgyalt az orosz és a német külügyminiszter. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta először egyeztetett a két külügyi vezető. Johann Wadephul német külügyminiszter arról beszélt, hogy elfogadhatatlanok a lipcsei drónincidenshez hasonló esetek. Elítélte az ukrán civilek elleni támadásokat és tartós tűzszünetet szorgalmazott. Moszkva egyelőre nem számolt be a találkozóról. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes-i állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár-rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Folytatódik a fátyolfelhős napos kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham Palotát vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagyívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak három független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személyi cseréket. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja a franciaországi apostoli látogatását. A pápa lourdesi állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várja a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás. A megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. A 41-es villamossal terelt útvonalon a Krisztina körúton átutazhatnak, a járat a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem érinti. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. A hétvégére újra lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz pedig Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik, illetve a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában áll meg. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok, Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy októberben megnyílhat a Budapest-Belgrád vasútvonal. Egy betelefonáló gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata, és szó lesz arról is, hogy megnyílt az idei WordPress fotókiállítás.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok.
2: Októberben megnyílhat a Budapest-Belgrád vasútvonal, jelentette be Alekszandár Vučić szerb elnök. A magyarországi szakasz teljes terheléses tesztje október 3-án és 4-én lehet, ezt követően pedig 2-3 héten belül elindulhat a személyforgalom. Ez alapján október 2. felében vagy a hónap végén indulhat meg a közlekedés a teljes Budapest-Belgrád vonalon. A dátum nem tekinthető véglegesnek, korábban Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a magyar szakaszon október 3-án és 4-én teljes terheléses próbát tartanak, a szerelvények utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek majd, a végleges személyszállítási indulásról csak a teszt és az eredmények értékelése után születhet döntés. A magyar szakaszon korábban a biztosító és vonat befolyásoló rendszerrel is akadtak problémák. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Szeptember 27-én vasárnap hajnaltól délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A karbantartást a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra tervezték. Délig az M2-es metró rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik szeptember 27-én vasárnap hajnaltól 12 óráig. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár, amely a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Az Őrsvezérterénél a kőbányai oldali végállomásról indul, és megáll a Kerepesi útra kanyarodás után. Az Őrsvezértere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni. A belváros felé utazók az 1-es és a 3-as villamosról a Tököli úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria M megálló helyét a Calvin tér felé áthelyezik a közútra, a csomópont túloldalán lévő 914-es és 950-es éjszakai buszok megállójába. Az utazás megtervezéséhez érdemes a Budapest Go alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járat információk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét és bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével minden tömegközlekedő.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Mára lezárják a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót, illetve a 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár. Nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pesterzsébet-Baross utca közötti megállókat. Ma délig az M2-es metró helyett pótlóbusz közlekedik az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között karbantartás miatt. A 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár, a villamos pálya karbantartása miatt a járat a Széll Kálmán tér felé a Margit-Sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Hétfőtől pedig egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Egy betelefonáló gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata, közölte a rendőrség a Telexel. Kérdésre azt írták, szeptember 22-én délután telefonon érkezett bejelentés az egyik Budapestről induló repülőgép elleni fenyegetésről. Az érintett gépet még felszállás előtt visszafordították, majd az utasok leszállását követően átvizsgálták. Korábban több portál is beszámolt arról, hogy biztonsági figyelmeztetés miatt visszafordult a futópályáról, és megszakította útját a Wizz Air Budapestről Bilbaóba induló járata kedd délután, erősítette meg a légitársaság. Az airportal.hu közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a repülőgép a kettes futópálya felé gurult, azonban egy a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt meg kellett szakítania az útját, és a pálya egyik várakozó öblében állt meg. A kettes futópályát az eset miatt lezárták, a forgalmat a másik pályára terelték át. A Wizz Air a repülés szakmai portál megkeresésére közölte, hogy a járat személyzete a repülőtéri hatóságoktól és a társszervektől kapott információk alapján a hatóságokkal együttműködve döntött a visszafordulás mellett. Megrázó és szembesítő képekkel érkezett az idei WordPress fotókiállítás a Biodomba. Idén már a 69. nemzetközi sajtófotómustrát rendezik, amit november 8-áig láthat a közönség. Az idei WordPress fotókiállításon 42 díjazott fotós közel 150 képe lesz látható. Ezek 141 országból benevezett több mint 57 ezer pályamű közül lettek a legjobbak. A Biodomban másfél hónapon át látható kiállítás minden nap nyitva tart majd. A WordPress fotónak idén is, akárcsak a korábbi években lesznek kísérő kiállításai. A Fel is út, le is út című a 2026-os parlamenti választás legemlékezetesebb pillanatairól a 24.hu fotóriporterei által készített képek közül válogat. A Sortűz 1956 címet kapott tárlat az október 23-ai forradalomba repít vissza bennünket. A fotóriporter legenda Bojár Sándor 70 évvel ezelőtti fotói a forradalom alatt készültek.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás. A felújításra a MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert. A cél, hogy Budapest egyik legforgalmasabb vasúti megállója végre akadálymentessé váljon, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy az állomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg itt. Ahogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán írta, a cél, hogy akadálymentes, biztonságos, a fővároshoz és a 21. századhoz méltó megjelenést és szolgáltatásokat kapjon Budapest egyik legfontosabb vasúti megállóhelye. A Cegléd-Debrecen felé vezető vasútvonal mind az elővárosi, mind a távolsági forgalomban kitüntetett szerepű. Zuglóban lehet átszállni a tököli úti buszokra és az egyes villamosra, de a vasúti megállóban méltatlan körülmények fogadják az utasokat. A nemrég megjelent tervezői közbeszerzés alapján a váróterem és a büfé épületeit el kell bontani, ezek jelenleg veszélyesen leszűkítik a peront, funkcióit pedig áthelyezzék a Francia úton, lenne a töltés oldalán kialakítandó fogadóterületre. Mindemellett meghosszabbítják a perontetőt, az akadálymentes megközelítést liftek biztosítják majd, illetve a Bosnyák tér felé, valamint a megálló déli végén is kialakítanak egy-egy kijáratot. Ahogy Vitézy Dávid is említette, most a tervezés indul, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Hatra nőtt az aténi ház robbanás halálos áldozatainak száma, miután tegnap megtalálták az utolsó 2 eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, 1 ember meghalt. Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő, eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.
5: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92, egy Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló 1 órában. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze októberben Budapesten. Kiderült, merre vándorolnak a magyarok, és hamarosan arról is szó lesz, hogy érkezik a legelső Cheese Budapest.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze 2026. október 10-e és 11-én Budapesten. A kétnapos esemény 18 versenyszámmal várja a sportolókat, családokat, iskolai és céges csapatokat. A nevezések már most meghaladják a tavaly ilyenkor mért szintet, a mezőny pedig ezúttal is igazán nemzetközinek ígérkezik. 2026. október 10-e és 11-én már 41. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi futóeseményét, a Pázmány Péter sétány környékén kialakított rajtszélszakasztól induló kétnapos program a kezdőktől a rutinos maratonistákig mindenki számára kínál teljesíthető kihívást, legyen szó egyéni indulásról, családi közös futásról vagy csapatversenyről. Az érdeklődés idén is kiemelkedő, szeptember 1-ig már több mint 19 ezeren neveztek, ami meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét. A rendezvény nemzetközi vonzerejét jól mutatja, hogy a világ 115 országából már több mint 7000 nevezés érkezett. A Spár Budapest Maraton így nem csak a hazai szabadidősport egyik meghatározó eseménye, hanem a főváros egyik kiemelkedő futóturisztikai rendezvénye is. A szombati program ezúttal is a rövidebb távokról, a közös élményekről és a családokról szól. A résztvevők 500 métertől egészen 10 kilométerig választhatnak maguknak kihívást, visszatér a 2,3 kilométeres maratonka, valamint a 3x2 kilométeres váltó és suli váltó. Az egy kilométeres családi futás lehetőséget teremt arra, hogy több generáció együtt álljon rajthoz, a proaktív mini maraton pedig 5 kilométeres távon kínál élvezetes kihívást. A 10 kilométer azokat várja, akik egyénileg próbálnák ki magukat egy hosszabb, de még teljesíthető távon. Az esélyegyenlőségi futam pedig ismét megmutatja, hogy a mozgás élménye mindenkié. Aki pedig futás helyett inkább gyalog fedezné fel a fővárost, 4 különböző távon csatlakozhat a városi túrák valamelyikéhez.

0: Vasárnap a 42,2 kilométeres klasszikus maratoni táv kerül a középpontba, amely egyéniben, párban vagy a maratonstaféta keretében négy fős váltóban is teljesíthető. A maratoni mezőny mellett a 30 kilométeres táv, valamint a félmaratoni és 14 kilométeres futamok indulói is benépesítik majd a pályát. Így vasárnap is változatos mezőnynek szurkolhatunk, miközben a különböző távokon indulók egyaránt részesei lehetnek Budapest egyik legnagyobb futó ünnepének. Érkezik a legelső Cheese Budapest október 17-e és 18-a között, első alkalommal rendezik meg a programot a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A kétnapos gasztronómiai esemény a minőségi hazai sajtokat, a kézműves sajtkészítőket és a sajtkultúra sokszínűségét állítja a középpontba. A rendezvény október 17-én szombaton exkluzív kóstoló estel indul, ahol többek között sajtot és fermentált italokat, valamint prémium bor és sajtválogatást kóstolhatnak meg a vendégek. Október 18-án vasárnap a sajtünnep és vásár várja a közönséget, 20-nál több hazai sajtkészítő mutatkozik be a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A látogatók vezetett sajt, valamint bor és sajtsétákon vehetnek részt, paranyica sajtnyújtást és mozzarella készítést láthatnak, a családokat pedig külön gyerekprogramok várják. A színpadi beszélgetéseken és előadásokon többek között Pintér Katalin, Bernát József, Harmad Csaba, Reményi Kálmán és Ficsor Árpád járják körül a sajtkultúra különböző kérdéseit. A program nemzetközi vendége Ursula Heinzelmann német gasztronómiai szakíró lesz, míg Katona Csaba történész a sajt történetébe és kultúrájába enged betekintést. Kiemelt esemény a 14. sajtmustra ünnepélyes díját adója lesz, a rendezvény zárásaként pedig felvágják a sajtmustra 2026. évi sajtját.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, Nagy Levente lett a Budapest Airport igazgatóságának új elnöke, írja az Airportál a cég információs adatbázisban megjelent adatok alapján. A testületbe két új tag is érkezett, Sirály Katalina, közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi Tóth Gábor, aki több évtizedes repülőtér üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik. Nagy Levente korábban a fővárosi és az országos közlekedésben is, illetve a turizmusban dolgozott, tanácsadói és vezető pozíció. Tanácsadói és vezetői pozíciókban. 2024. októberétől 2026. júniusáig a Hungarokontrol vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezet átalakítási projektet vezetett. Június óta a szakember Vitézy Dávid főtanácsadója. Sirály Katalin korábban ügyvédként dolgozott, pályája során infrastruktúrális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott. Somogyi Tóth pedig 1979-ben kezdett dolgozni Ferihegyen, a légiforgalmi és repülőtéri igazgatóságnál több vezetői tisztséget betöltött, 1999 és 2001 között megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport megalakulása után 2010-ig forgalmi igazgatóként dolgozott, a Marév megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. 2015-től a Ferihegyi Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ ügyvezetője. A vezetőváltással megszűnt az előző kormány által delegált Lóga Máté, Guller Zoltán és Parrag László igazgatósági tagsága. Lóga a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára 2024 óta vezette a testületet, Guller korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Parrag pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. A testület tagja maradt Kárpáti Péter György közbeszerzési tanácsadó, aki 2025. októberében Antal Ferenc helyettes államtitkárt váltotta. Egyébként a magyar állam 2024. júniusában szerzett 80%-os tulajdonrészt a Budapest Airportban, míg a fennmaradó 20%-ot a francia Vinci Airports vásárolta meg, amely az üzemeltetési jogokat is megkapta. A tranzakció vételára 3,1 milliárd euró volt, a visszavásárlást követően az igazgatóság teljes összetételét lecserélték.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kiderült, merre vándorolnak a magyarok. Több mint 226 ezer ember költözött el lakhelyéről állandó jelleggel az országon belül 2025-ben. Ez elmarad a 2024-es 242 ezer feletti számtól. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ennél alacsonyabb csak egyszer 2023-ban volt a belső vándorlás 2015 óta. A Covidot követő csúcson 2021-ben több mint 300 ezer állandó költözést regisztrált a KSH. Szakértők szerint a csökkenő belső vándorlás részben az Otthon Start program eredménye lehet. A kedvezményes hitelnek köszönhetően ugyanis sokan akár drágább lakóhelyükön is megtalálhatták számításokat. Emellett általában a nagyvárosokon kívüli vidéki piac is látványosan élénkült, a kínálat pedig bővült. A legtöbben Pest megyébe költöztek, több mint 41 ezeren, míg Budapestre 25.500 költözőt regisztráltak. A belső vándorlás nagyjából felét a megyén belüli költözés adta tavaly is, ha ezt levonjuk a teljes belső vándorlásból, akkor 115 ezeren költöztek az országon belül másik megyébe. A legtöbben, 26 ezeren Pest megyét választották új lakóhelyüknek, de alig maradt el tőle Budapest, ahová 25.500-an költöztek az ország más részeiből. A teljes belső vándorlás bő negyede a főváros és közvetlen környezete felé irányult, ha pedig nem számolunk a megyén belüli költözéssel, akkor majdnem minden második magyar a központi régióba költözött. A fővárost és Pest megyét leszámítva Fejér megyébe költöztek újonnan a legtöbben, több mint 6000-en, utána Győr-Moson-Sopron megye áll 4700 beköltözővel, majd Bács-Kiskun megye következik 4500 fővel. Még teljesebb képet kapunk, ha a beköltözést és elköltözést a megyék népességének arányában vizsgáljuk. Eszerint Pest megyébe a népesség 2%-a költözött be kívülről, Budapest esetében ez az arány 1,5% volt, a dobogó harmadik helyére pedig Fejér megye került 1,4%-kal. A megyén kívüli elköltözésben a főváros volt a legaktívabb 1,8%-kal, Pest megye esetében ez 1,5%-ot tett ki, a harmadik helyre pedig Heves, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok megye került holt versenyben 1,3%-kal. A legkisebb arányú Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megyék esetében volt a beköltözés, mindkét esetben a népesség 0,6%-át tette ki, míg a harmadik helyen Baranyai és Csongrád-Csanád megyék állnak 0,7%-kal. A megyén kívülre költözés aránya a legalacsonyabb Győr-Moson-Sopron megyében volt, ahonnan a lakosság 0,7%-a költözött el, Vas, Baranya és Csongrád-Csanád megyék esetében pedig 0,8% volt ez az arány. A KSH által közölt statisztikából egy részletes kerettáblát is össze lehet rakni, hogy az egyes megyékből hányan költöztek az ország más területeire. Ebben is vannak érdekességek, Budapestre például a beköltözők 38%-a Pest megyéből érkezett, de a folyamat az ellenkező irányba is jelentős volt, mivel Pest megyébe költözők 63%-a a fővárosból tette át lakóhelyét. A nagyobb országot átölelő vándorlásra sokkal kisebb az esély, alig költöztek például a Dunántúli megyékből Nógrád vagy Heves megyékbe. A Balaton vonzerejét mutatja viszont, hogy mind Veszprém, mind Somogy megyébe a tavaly beköltözők negyede a fővárosból érkezett. Ugyanakkor a legolcsóbb Nógrád megyébe is 29%-ban budapesti lakosok érkeztek újonnan. Elemzők szerint tehát még mindig erős a főváros és környéke vonzereje, a munkalehetőségek és az elérhető jövedelmek elsősorban az ország szegényebb megyéiből csábítják a beköltözőket.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Ismét Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Toroczkai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. Toroczkai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja a franciaországi apostoli látogatását. A pápa lourdi állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják az zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket. Egy ember meghalt. Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló egy órában. Több mint 400 új mobipont kapcsolódott be a MOL Bubi rendszerébe. Augusztusban élénkült a lakáspiaci kereslet, és beszámolok arról is, hogy Budapest is a jobbak közé került a Greenpeace tömegközlekedési listáján.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jó hír azoknak, akik két keréken fedeznék fel Budapestet. Szeptember 15-én több mint 400 új mobi pontkapcsoló

0: Adott be a MOL-Bubi rendszerébe. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban még több helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat, ráadásul sok területen az eddiginél jóval sűrűbbé vált a hálózat. A fejlesztés különösen érdekes lehet a Budapestre látogató turistáknak, hiszen a MOL-Bubi egyre kényelmesebb alternatívát jelenthet a rövidebb városi utakhoz. Egy múzeum, egy étterem, egy látnivaló vagy akár egy dunaparti sétahely között sokszor egyszerűbb lehet bringával közlekedni, mint autóval vagy tömegközlekedéssel. A változás egyik legnagyobb előnye a sűrűbb állomáshálózat. Korábban jellemzően 300-400 métert kellett megtenni két MOL-Bubi pont között, most viszont számos helyen akár 100-150 méterenként is találhatunk olyan állomást, ahol közbringát vehetünk fel vagy adhatunk le. Turistaként ez különösen praktikus, nem feltétlenül kell hosszabb kerülőt tennünk azért, hogy találjunk egy hivatalos bubi állomást. A Budapesti Közlekedési Központ tervei szerint a bővítésnek ezzel még nincs vége. 2027 elejére több mint 1100 helyszínen lehet majd MOL-Bubi kerékpárt felvenni és leadni Budapesten. Egyébként a közbringa könnyen kombinálható Budapest tömegközlekedésével. A Budapesti Közlekedési Központ a megszokott mikromobilitási szolgáltatásokat kifejezetten olyan közlekedési lehetőségként mutatja be, amelyekkel akár egy közösségi közlekedési megállóig is eljuthatunk.
1: Budapesti híreket hallottak.

Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ismét megrendezik a Budapest Fa Fesztivált. Október 15-e és 17-e között a szervezők már második alkalommal hívják a körülöttünk lévő fák felfedezésére a főváros lakóit. A háromnapos rendezvény során a látogatókat számos vezetett séta, előadás, kiállítás és egyéb izgalmas esemény várja, amelyek középpontjában a környezetünkben élő fák lesznek. Az első napon, október 15-én különböző önkéntes akciók lesznek, ahol a résztvevők tanulhatnak is arról, hogy az év mely szakaszaiban hogyan érdemes kezelni a városi zöldet, miközben munkájukkal környezetüket is szebbé tehetik. A nap este egy kiállítás megnyitóval, szakmai beszélgetéssel és inspiráló előadó művészeti programmal folytatódik, ami egyben a Budapest Fa Fesztivál nyitó eseménye is lesz. Október 16-án és 17-én Budapest utcái és fái válnak a fesztivál főszereplőivé. Önkéntes szakértők városi séták során különböző városrészekben ökológiai, várostörténeti, faápolói, kulturális nézőpontból viszik közelebb a résztvevőket a fák titkaihoz. A fesztivál programjai ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Budapest a 15. helyen áll a sportvárosok rangsorában a New York-i székhelyű Burzon Global PR kommunikációs cég értékelése alapján. A magyar főváros előtt Chicago, mögötte Tokió található. Az elmúlt két évben harmadik New York leszorította az érről az utóbbi három évben első Párizst. A következő olimpia házigazdája Los Angeles harmadik a friss rangsorban. A legjobb 15 közé 5 város került az Egyesült Államokból, egy Ázsiából, további 9 pedig Európából. Budapest a tavalyi 42. helyről lépett előre. Az elemzésben figyelembe vették a sportvezetők, a sportmédia képviselőinek, iparági szakértőinek véleményét, valamint a hagyományos és közösségi médiában való megjelenést. 4 fő szempont alapján osztályozták a városokat, nagy világversenyek, multisportesemények vagy népszerű sportágak világbajnokságának megrendezése, erős láthatóság és befolyás, utóbbi a sportpolitikai jelenlétre utal, és jellemzően a nemzetközi szervezetek irányító testületek székhelyeit jellemzi. Továbbá szempont volt az is, hogy milyen lehetőségeket biztosítanak a női sportnak és a kisebb, sokszor újszerű, de dinamikusan fejlődő sportágaknak, illetve folyamatos jelenlétüknek köszönhetően mennyire tartják folyamatosan a kapcsolatot a világ sport közösségeivel. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdőnap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább két éve jogerősen bejegyeztek. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár-rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Balázs Ádám, filmzeneszerzőt. Szia!
2: Szia, és mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök.
1: Örülök, hogy itt vagy, hiszen azért Amerika és Magyarország között osztod meg az életedet.
2: Igen. Úgyhogy hát ez egy szép két laki vagy két élt lét. Azért most már hosszú évek óta azért Európa és Magyarország a bázis, úgyhogy innen dolgozom. És ilyen módon azért inkább én most már Magyarországon vagyok.
1: Jó, nekem azért jó érzés mégis valahogy úgy gondolni, hogy így elcsíptünk itt Budapesten.
2: Ja, jó, hát akkor, ja, akkor legyen így.
1: Hogy maradjon meg ez a pozitív élmény. Sokat törtem a fejem azon, hogy végül is mi egy filmzeneszerző dolga, hogyan vesz részt az alkotásban, milyen képességek szükségesek hozzá, és arra jutottam, hogy talán az egyik legfontosabb az a rugalmasság, hiszen neked különböző rendezők, különböző világához, elképzeléséhez kell igazodni.
2: Igen, ezt nagyon jól látod, és hát emellett van még azért nagyon sok, illetve egy pár olyan kulcsfontosságú képesség, aminek tudatában, tudatos használatában, illetve megélésében azért sokkal hatékonyabban tudunk működni, és ilyen például az, hogy legyen egy olyan igény, hogy mindig meg tudjál újulni, és hogyha esetleg egy film zenében valami változtatást kérnek, és ez egy nagyon-nagyon gyakori eleme a filmzeneszerzésnek és a szakmának is, hogy akkor ugye az ember ne úgy újjon neki duzzogva, hogy akkor jaj, most valami te helyett, hanem akkor egy jobbat csinálni. Szóval, hogy ez a fesz tényleg köthető azért a megújuláshoz is, de hogy valahogy az a képesség, hogy az emberben meglegyen az igényesség önmaga iránt, illetve természetesen a film iránt, ami egy alázattal kell hozzá párosuljon, hogy jobbat akarjon készíteni.
1: És ez mind megvolt benned? Vagy pedig maga a pályád alakította ki, és fejlesztette egyre magasabb szintre?
2: Én szerintem ez, hogy mondjam, tehát vannak az embernek, ugye vele született, meg szülei által hozott, belenevelt, és nevelés által kapott mintái, és én szerintem ugye nagyon sok minden azért abban már rejlik, úgymond, a személyiségemből, ahogy azért én fellettem nevelve, és kiskamasz korom óta, hogy mondjuk én magamat nevelem, milyen elvek szerint, vagy milyen gondolatiság szerint, de hogy igen, ez egy tanulandó, és ez egy fejleszthető kritériuma a filmzeneszerzésnek, illetve ennek a mesterségnek, és én azt kell, hogy mondjam, hogy visszanézek a karrierem elejére, nagyon sok minden megvolt bennem, de én azt mondom, hogy azért ez sokkal magasabb szinten, és sokkal tudatosabban, és sokkal rutinosabban van jelen már az életemben.
1: Mennyire hangsúlyosak ezek az emberi tulajdonságok? Mennyivel fontosabbak, ha fontosabbak egyáltalán, mint a szakmaiság? Tehát hol helyezed el?
2: Hogy erre válaszoljak megfelelően, akkor még egy nagyon fontos kulcsát szeretném megosztani, hogy mi az, ami egy filmzeneszerzőt sikeressé tesz, nem feltétlenül jóvá, de sikeressé, és folyamatosan a munkával ellátott, ez pedig a megfelelő kommunikáció. És azt hiszem, ez is egy olyan dolog, amit nagyon jól lehet tanulni, és ez is az évek során szépen tud csiszolódni, és ez azt hiszem, hogy nagyon nagy százalékban hozzájárul ahhoz, amit kérdeztél, annak ahhoz a sikerességhez, illetve ahhoz, hogy mi alkotótársakként egy rendezővel és egy vágóval, elsősorban persze a rendezővel, de azért a vágók is nagyon-nagyon fontos résztvevői ennek a munkafolyamatnak, hogy meg tudjunk beszélni ötleteket, gondolatiságokat, a film dramaturgiájához én is zenészként hozzá tudjak szólni, tehát ilyen szempontból ugye kicsit bölcsésznek is kell lenni, vagy kicsit film esztétának is, amikor az ember ír filmzenét, mert hogy kívülről is kell lássa, vagy éreznie kell azokat a hatásokat, amiket el szeretne a film összképében érni, és ehhez képest viszonyítani mindazt, amit én zeneszerzőként ehhez hozzá szeretnék adni, és hogy azt milyen szinten, mennyire hangsúlyosan szeretném hozzáadni.
1: Most olyan képességeket mondtál, amelyek talán nem is tanulhatóak.
2: Hát én szerintem egyetlen dolog, ami nem tanulható, az az ízlés. Ezt azért többször el szoktam mondani. Ez dobta a gép, akinek azt, amit, úgyhogy azon nincs mit javítani, de minden más javítható. És nem azt mondom, hogy javítható, csak hát ugye ez is olyan, hogy vannak nagyon hasonló ízlésvilágú alkotók, akik nagyon szépen megtalálják magukat. És ugye ez például egy nagyon nagy összefogó erő, és hogy ezt most ilyen nagyon egyszerűen lefordítsam, tényleg olyan, tehát hogy mikor érzi egy rendező soknak a zenét, vagy mikor érzi azt, hogy túl dús valami, és mikor van egy zeneszerzőben ugyanez az igény meg, hogy jaj, hát ez már ciki, ez. És hogy ez a része, ez azért köthető az ízléshez, de itt azért az ízlést nem lehet megváltoztatni szerintem, de hogy bizonyos fokig lehet cizellálni, és mértékben tartani, kordában tartani azt, hogy ki mit hoz ki belőle, az már egy ilyen ilyesfajta intelligencia, vagy kommunikációs, belső kommunikációs készség.
1: És akkor ez már ugye felveti azt a kérdést, hogy vajon hol van a filmzene helye egy filmben. Na, erről is beszélgetünk még a folytatásban. Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: film elkészülte, az ugyanígy egy nagy apparátust igényel.
1: Abszolút, teljesen igazad van, és ezért nagyon nagy felelősség hárul a rendezőre, illetve a producerekre. Azért szerzői filmek esetén elsősorban a rendezők felelőssége ez, hogy egy olyan csapatot rakjon össze, amiben teljesen otthonosan tud mozogni abban a világban, amit ezek a csodás alkotók így együtt képeznek. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontosak az emberi kvalitások, és nagyon fontos az a fajta kommunikáció, ami mondjuk esetleg már megvolt egy munkakapcsolatban, előző munkákon keresztül, vagy ha egy új munkakapcsolat van, akkor azt mindenképp megelőzi egy-két beszélgetés, és nem csak az, hogy most demót küldünk, vagy megcsinál egy ember egy jelenetet, mert szerintem az pont ezt veszi ki, tehát hogy lehet a világ legjobb jazzzenésze is, de hogyha nem lehet vele dolgozni, vagy nagyon másfajta elképzelésekkel rendelkezik, az azért kiderül egy beszélgetésből. És én az ilyesfajta munkakapcsolatokban hiszek, és azért nekünk is, szóval, hogy mondjam, tudom, hogy mi vagyunk azok, akiket felvesznek, tehát hogy ebben a hierarchiában nyilván alkotó társak vagyunk, de hát nem mi döntjük el, hogy akkor most ennek a filmnek mi szeretnénk írni a zenét. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk is ez nagyon fontos, zeneszerzőknek, hogy ez oda-vissza működjön. És amikor én is azt érzem, hogy valami nem stimmel, akkor ebből, hogy mondjam, lehet egy olyasfajta konszenzus magába az embernek hozni, vagy arra jutni, hogy esetleg nem biztos, hogy erre most 4-5 hónapot szeretnék szállni az életemből, hogy ezzel kelljen szembesülnöm.
0: Uh-huh. Ugye alkalmazott művészetről van szó.
1: Így van, mert onnantól már alkalmazottak vagyunk, úgyhogy ott már nincs mese.
0: Amikor elindultál ezzel a pályán, ugye zenés családból származol, azt ez azért fontos hozzátenni, édesapád Balázs Árpád zeneszerző, édesanyád pedig Malovec Ágnes, énekzenetanár és kóruskarnagy. Szóval neked azért a szakmai alapok, azok úgy érzem, hogy megvoltak.
1: Igen, igen.
0: De mégis hogyan választottad ki a filmzene világát? Hiszen nyilván indulhattál volna másfelé is.
1: Engem nagyon vonzott, ez nyilván nem egy újszerű dolgot árulok el azzal, hogy nagyon szerettem a filmeket, és nagyon sokat jártam moziba, nekem nagyon meghatározó élmény volt a mozi világa, tehát amikor bemegy az ember egy moziba, annak az illata, a székek, tehát hogy úgy egyszerűen egy ilyen szentélybe került az ember, és akkor valahogy ennek a világnak a később, amikor így én is így ilyen alkotói, vagy hát nem is tudom, ilyen intellektuális tudatra kezdtem ébredni, akkor onnantól nagyon érdekelt már a zene és a film korrelációja, illetve ezek az egymásra hatások, és elkezdtem ezt figyelni, és nagyon érdekes volt megnézni egy filmet mondjuk kétszer egymás után, vagy akár egy héttel később. Először csak mint befogadó, egy összalkotási élményt megtekintő nézőként, és aztán utána egy kicsit az analitikusabb, úgymond majd filmzeneszerző leszek, ha nagy leszek, módon beülni, és végig hallgatni a zenéket, és csak arra koncentrálni, hogy a zene mit csinál, és hogy mit és miért csinálja a zeneszerző. Egyébként nagyon javaslom a kedves hallgatóknak is, ez egy nagyon jó játék, és viszonylag nem biztos, hogy el kell menni moziba se egy ilyen játékhoz, mert bekapcsolnak egy filmet, és érdemes kikapcsolni magát a sztorit, és egyszerűen csak tényleg a vizualitásra, a magára, a kontextusra, illetve a dialógusra koncentrálva a zenét hallgatni, és hihetetlenül más élmény jön így felszínre, mert onnantól én szerintem nagyon szépen kihallható a tudatosság, és vannak olyan zenék, ahol ez nagyon-nagyon egyértelműen kihallható, hogy milyen tudatossággal készül egy zene, mert azok a nagyon, hát most nem azt mondom, hogy szájbarágósak, de hogy könnyebben megfejthető, tehát mondjuk egy horror jelenetnél nagyon izgalmas zene van, és egyre közelebb kerülünk a csúcsponthoz, és a zene ugye egyre intenzívebbé válik tempóban, hangzásban, hangszerelésben. Ez ugye az egyértelmű, vagy mondjuk azt megfigyelni, hogy mondjuk egy zene, hogy tud teljesen ellene menni egy ilyen pillanatnak, hogy mondjuk 100 zongor

0: kamerával a felsőbb regiszterekbe egy-két hangot ugyanerre a jelenetre, vagy ugyanilyen jellegű jelenetre ír a zeneszerző, hogy mennyire érdekes, hogy másképpen próbálja megfogalmazni azt a drámát. És akkor én szerintem ez egy nagyon jó kis játék. Úgyhogy javaslom mindenkinek.
1: Na, hát akkor a jó kis játékra, a filmzeneszerzésre még visszatérünk Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez az Intermezzo, vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, az ember fejében megfordul az, hogy végül is hol van a filmzene helye egy filmben, hiszen azért vannak olyan nézőpontok, ugye, miszerint az a legjobb, ha nem is nagyon lehet észrevenni a filmzenét, hát mások pedig hát sokkal hangsúlyosabbnak vélik. Ez mitől függ?
2: Igen, ez valóban egy elég tudatos döntés, és nagyon sokat agyalunk ezen a rendezőkkel, tényleg, hosszú hónapokat is akár, egy-egy hangon, egy-egy kis időzítésen nagyon sok minden múlik, és ez pontosan olyan, hogy zeneileg is érzékelhetetlen, nézői szemmel is, de percepcionálisan, tehát amikor az ember egy összképet néz, egyszerűen, hogyha az a hang pont akkor jön, akkor érzelmileg másképp reagál az ember a jelenetre. És ez egy bizonyított tény, ezt azt hiszem, hogy kutatták is ilyen valamelyik amerikai egyetemről csinált, hogy a nézőkben hogy üt meg egy jelenet másfajta zeneiséggel, vagy ugyanannak a zenének mondjuk egy olyan változatával, hogy hamarabb lövi le a csúcspontot mondjuk a zene, és akkor hogy a filmben ez hogy jön. És szóval itt minden hangért harc megy, és most nem a rendező és a zeneszerző harcol egymással a hangokért, néha az is van, de inkább egy olyasfajta harc, vagy egy ilyen nemes feladat, hogy a film érdekeit nézve, hogy szabjuk a legmegfelelőbbre ezt az egész arányvilágot, és hogy tudjuk azt az érzelmi töltetet, illetve azt konkrétan szó szerint, azt az érzelmi töltetet, amit szerettünk volna megmutatni, vagy leképezni filmre.
1: Aha, most utaltál egy kicsit arra, hogy azért lehetnek viták, akár hevesebb nézeteltérések is rendezőkkel?
2: Van, én szerintem igen, de én nekem nem volt soha ilyen heves eltérésem, vagy nézeteltérés, én szerintem hogyha valaki nagyon, tehát én abban nagyon hiszek, hogy a kreatív, a konstruktív van egymáshoz tekintő, egymáshoz álló kritika az mindig építő lehet, hogyha az tisztelettel van lekommunikálva másik irányba, egyik oldalról is, másik oldalról is, és akkor nyilván hát vannak vehemensebb gondolkodású emberek, akik ugyanazt a mondatot esetleg más tónussal és szavakkal fejezik ki, ez a kívülállóknak esetleg túl soknak tűnik. Belülről igazándiból mi tudjuk pontosan, hogy alkotók beszélgettek egymással a saját hőmérsékletünkön. És néha vannak viták, de én úgy érzem, hogy nem az van, hogy most itt egymás fejére borogatunk üvegeket, meg poharakat, úgyhogy nyilván hát ez nem jó. Az a... Nem ez a... Nem így kell ezt elképzelni.
1: Aha. De egyébként az egy érvényes álláspont, hogy mondjuk egy filmzeneszerző alapvetően azt szereti, hogyha a zene az dominál, tehát hogy ő ezt képviselhet?
2: Nem. Én szerintem a nagyon jó filmzeneszerzők, illetve a jó filmzeneszerzők, azok pontosan tudják, hogyha túl hangosra van keverve a zene, hogyha túl sok, akkor egyrészt a film veszít belőle, és ők is vesztenek belőle. Tehát akkor sokkal könnyebb kimondani azt, hogy hú, de rossz volt a zene. Ja, igen, azért, mert telezenéltette a rendező vagy a producer a filmet olyan helyekre is, ahova nem kellett volna, és hogy mindenhol szól a zene, és ezt egy zeneszerző látja is, és hogyha kell, akkor jelzi. Én nagyon sokszor szoktam jelezni, mi mindig leülünk minden film keverésnél, és ott vagyok, és átbeszéljük, és brutálisan azt mondjuk, hogyha ez a zene nem kell, mit tudom én, tényleg az elfogadás után áthallgatjuk a filmet, 2 perc zene. Megírtam, felvettük, ki lett fizetve, nem kell, mert jobb a film tőle. És egy csomószor van ilyen, és én is, én velem ilyen szempontból nagyon szeretnek a rendezők dolgozni, mert nagyon én abszolút egy baltával tudok menni a saját munkámnak is, hogyha az az érdeke a filmnek, hogy esetleg valami tényleg ne legyen benne, vagy azért is tudok nagyon harcolni, hogy legyen benne, de akkor is mindig az, hogy valami észérvem van, mert csak úgy, hogy jaj, hát ez milyen szép zene, meg én írtam, meg hogy milyen jól játszik a klarinétos, ez nem elég, mert akkor arra ott van egy, lehet írni szimfóniát, meg kamaradarabot, aztán eljátszák, de itt egy összművészeti alkotásról van szó, úgyhogy ez a fajta alázat, ez mindig ott kell, hogy legyen. Általában olyan érvek vannak, hogyha mondjuk kikerül egy zene, amiben mondjuk olyan témák vannak, amik nagyon meghatározóak lesznek később, akkor azt lehet jelezni, hogy hoppá, most kiveszed azt a zenét, ami későbbiekben meghatározza azt a három témát, amire épül majd ez a film, és hogy ez az a jelenet. És akkor erre azért lehet kardoskodni.
1: De például most a Gyűrűk ura jutott eszembe, a Gyűrűk ura filmtrilógia, hogy ugye abban vannak bizonyos motívumok, és ezek önállóan kidolgozott kis zenei betétek. Tehát, hogy ha például egy ilyen van egy filmben, és ugye ezek a motívumok rendszeresen visszatérnek, amikor az adott szereplő megjelenik. Tehát, hogy amikor egy ilyen van, akkor az például kinek az ötlete, vagy kinek a győzelme, hogy ez egy harc révén valósul.
2: Nem kell harc, hát nem. Ez ugye tényleg egy a Wagner, hát ez a Wagneri leitmotív tradíciónak a gyakorlatias teljesen egyértelmű leképezése. Van, amikor teljesen egyértelműen Csillagok háborúja, igen, megjelenik is, valaki, igen. Ott a zenéje. És ez nagyon jó, én szerintem ez tök jó, meg amire utaltál korábban, az egy nagyon jó meglátás, hogy igen, ezek a zenék megélnek maga. Hogy van az, hogy a filmeknek megél a zenéje maga? Úgy van, hogy a zeneszerző nem a filmhez írja először a zenét, jó esetben, vagy hát nagyon sok esetben, mondjuk az amerikai filmeknél, hanem a témáknak egy szvittet ír konkrétan. Tehát, hogy mondjuk van egy filmzene, amit a Hans Zimmer majd megalkot, és a Hans Zimmer az ír egy 18-20 perces zenei szvittet, ami önállóan értelmezhető zenemű, ami tartalmazza az összes témát, az összes hangszerelési ötletet, amivel szeretné ezt a filmet megvalósítani, az összes szintetizátoros atmoszférikus hangzást, amit mondjuk esetleg elektronikusan kell hozzárakni. Majd egy csomó esetben ugye ezek az elektronikus hangok nagyon-nagyon meghatározóak. Cikáriót veszünk akár így hangzásilag is, hát nyilván, hogy nem feltétlenül kell, hogy az mondjuk elektronikus legyen, vagy egy szimfonikus zenekarral előhozott nagyon jelentős, vagy nagyon jellegzetes effektus, mint abban a filmben, vagy hát mondjuk az érkezésben nagyon sok nagyon izgalmas szintetizátoros anyag van ott a vokális témák mellett, amik így már hangzásukban is annyira különlegesek, hogy azok úgy megjelennek, akkor az már rögtön a filmnek ad egy ilyen saját arculatot, vagy egy bélyeget. És hogy ezek a szvittek, ezek erre hivatottak, és a filmzeneszerző, vagy annak a csapata, ugye Hollywoodban egy nagyobb csapat dolgozik a filmzenén, ezekből dolgoznak, és akkor ott van egy ilyen kvázi egy alap mű, egy mestermű, amiből dolgozik mindenki.
1: Hát most már mindent megtudtunk, mondjuk
2: már
1: majdnem.
2: Csak meg kell írni. Azért,
1: igen, azért lenne még egy kis tanulnivaló valószínűleg. Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, akivel az előbb éppen azon vitatkoztunk, hogy mikor született. Szóval én 74-et olvastam, te azt mondtad, majdnem, hogy 73. Hát jó, elhiszem neked. Viszont ugye itt az a kérdés, hogy mikor mentél ki Amerikába? Hány éves voltál? Mert hogy ha 98-ban mentél ki, és...
2: Hát ez a kimenés, igen. Tehát hogy ez a, ugye ezt most hogy vesszük? Tehát amikor kiköltöztem, úgymond, az 97-ben volt, de azelőtt én már nagyon sokat jártam az USA-ban. Először azt hiszem talán 15-16 éves koromban voltam, majdnem egy teljes nyarat, így apának az egyik zenész kollégájának a révén, ők hívtak meg, családhoz mentem, és aztán utána való nyáron is kint töltöttem időt, és... hogy is volt. Aztán utána ugye én a konziba jártam, a Bartók konziba, a kocsártanárúhoz, és mellett az ELTE-re, angol szakra, és lett egy bölcsész diplomám is, és a bölcsész diploma révén én kijutottam Amerikába 20 éves koromba, és akkor ott egy teljes évet kint töltöttem egyetemen, és akkor visszajöttem, akkor onnantól gyakorlatilag majdnem minden évben visszamentem, mert ott addigra már nagyon sok barátom lett kint, és akkor 97-ben jött el az a pont, amikor én így ki is költöztem, úgymond.
1: Jó, akkor most hány éves voltál akkor?
2: Nem tudom.
1: Számolt ki te?
2: Késő van. De 20, az olyan 24, azt hiszem.
1: Jó,
2: igen.
1: Hát szóval 24 éves
2: igen,
1: voltál.
2: Igen, matematikusok.
1: Matematikusok összeültek, igen. Igen, és megbeszélték hosszas töprengés után. Szóval ott mennyiben más a filmzene jelentősége, mint mondjuk itthon. Tehát, hogy mi az alapvető különbség? Hogy érzed? Elég sok időt töltöttem.
2: Igen, sok időt töltöttem, és úgy érzem, hogy azért vannak alapvető különbségek. Nagyon érdekes a kérdés, mert azért ez valamilyen szinten azért trendekhez is, és divat irányzatokhoz is, vagy nem is tudom, tehát úgy egyszerűen élethelyzet az a korhoz is valamilyen szinten idomul, és ezt 5 éve már másképp válaszoltam volna meg. Azt tudni kell, hogy most Hollywoodban, tehát az amerikai piacon nagyon-nagyon sok európai zeneszerző van. Nagyon sok. És ez köszönhető egyrészt Hans Zimmernek is, aki olyan szempontból tényleg korszakalkotója, nem is korszakalkotója, de egy nagyon jelentős filmzeneszerző, és nem feltétlenül a filmes munkássága, hanem magában a filmiparban töltött szerepe, illetve az ő szerepe által kialakított munkastruktúra, ami a mai napig is működik Amerikában, ennek a kialakításában. Szóval, hogy egy iparágat épített maga köré, és nagyon sok európai filmzeneszerzőt hozott az égisze alatt Amerikába, akik viszont abban a rendszerben, amit a Hans Zimmer kiépített, remekül el tudtak helyezkedni, és nagy amerikai filmeknek írtak zenéket Európából. És aztán ez úgy szépen egyre jobban, hogy mondjam, így egyre nagyobb teret kapott, és egyre több országból is érkeztek európai filmzeneszerzők, ugye nyilván a németek, az angolok voltak az elsők, de aztán lettek az izlandiak, franciák, az olaszok, és emiatt egy kicsit most ilyen átalakulóban van, mert azért itt a zeneszerzőknek a stílus jegye is meghatározza azt az irányvonalat, ami éppen van. És azt mondanám, hogy alapvetően az amerikai és az európai filmzene között, mondjuk a 90-80-as évek, 90-es évek, 2000-es években az egy nagy különbség volt, hogy az amerikai filmek sokkal több zene volt, és sokkal nagyobb ívű, sokkal dúsabb hangszerelés, és sokkal hangsúlyosabban az érzelmekre ható zenei világa volt. Ezért lehettek ugye olyan nagyszabású filmzene soundtrackek, vagy hát olyan nagy művek, vagy nagy filmek, amikre mindenki emlékszik, hogy hú, annak a zenéjére emlékszel. Tehát most egy lengyel művészfilmnek a zenéjére, én mondjuk emlékszem, de nem biztos, hogy sokan emlékeznek. Viszont egy E.T.-re, ahol ugye ezerrel lehetett zenélni, és gyakorlatilag faltól falig szólt a zene, és nagyon hangsúlyosan. Ott viszont ugye jóval könnyebb egyrészt szakmailag is kiteljesülni, hogyha sokkal nagyobb tered van, tehát lehet igazándiból úgy hangszerelni nagyobbat, akkor úgy valahogy úgy szerzőileg is egy sokkal, hogy mondjam, így homogénebb összképed alakul ki, vagy hát egy olyan filmet tudsz, vagy olyan filmzenét tudsz készíteni, amilyen nagyon önazonos, és ezért nagyon megjegyezhető. És valahogy azt éreztem, hogy ugye Európában nem annyira divik mondjuk a dialógusok alatt zenélni, sokkal visszafogottabb, sokkal elegánsabb a zenélés, és az érzelmek sokkal árnyaltabban jönnek át a zene által.
1: És melyik áll hozzád közelebb?
2: Én abszolút az amerikai világot tanultam, tehát én ott lettem filmzeneszerző, és nekem ez is volt a filmes zenei esztétikám, és aztán utána én nekem át kellett magamat állítani, ami egy nagyon szép feladat volt, mert igazándiból tehát én vagyok, én írom a zenét, csak egyszerűen egy más esztétikai kódex szerint kellett onnantól dolgoznom, és ezt a nyelvet, ezt a kódexet, ezt így magamnak meg kellett írnom, azok által, hát egyrészt ugye, hál' Istennek úgy alakult, hogy nagyon-nagyon szuper, fantasztikus alkotókkal tudtam együtt dolgozni Európa szerte, és ezek a munkák ugye nagyon sokat inspiráltak, és nagyon sok közös, hogy mondjam, nyelvezeti alakítás rendezőkkel, vágókkal való nyelvezeti alakítás után tudtam létrehozni ezt a saját árnyaltabb és sokkal finomabb és részletgazdagabb, minimalistább világot, és én nagyon szeretem azt is, amikor kellett mondjuk megint csak ilyen szép áradó zenét írni a Lajkó című filmbe például, amikor kifejezetten az volt az igény, hogy legyen egy nagyon nagy ívű dallamos filmzene, vagy akár Dál Kristófnak az unokájába, ahol ez volt az igény. Uh-huh. De én úgy érzem, hogy ez nekem egy nagyon-nagyon nagy adott, vagy hogy mondjam, nagyon nagyot adott az élet azáltal, hogy megtanulhattam, és igazániból bele is voltam kényszerítve, hogy mind a két világot tudjam.
1: Hát így van,
2: kezelni.
1: De ezt nem az élet adta, hanem ezt te forgattad át
2: hát
1: magadban.
2: Igen,
1: ami nem
2: van,
1: lehetett azért könnyű.
2: Nem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű, de nem, tehát hogy ez csak egy ilyen belső kalibráció szerintem, és megint csak az jön elő, hogy itt van nagyon nagy jelentősége az ízlésnek. Uh-huh. Tehát én a saját ízlés világom által vezérelve azt tudtam mondani magamnak, hogy na ez itt túl sok. Ja, ide így, itt ennyi elég. Tehát, hogy egyszerűen úgy tudtam magamat, mint egy ilyen rendőrség, ilyen zenei rendőrség itt irányítgatni, hogy mi az, ami még, és mi az, ami nekem jó, és mi az, ami a filmnek.
1: Na jó, én most itt nem állok táblákkal,
2: jó.
1: De mondjuk, ha állnék, akkor az lenne ráírva, hogy most zene jön.
2: Jó.
1: Aztán folytatjuk a beszélgetést Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Az országgyűlés holnap tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdőnap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig két megyében járt, és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozót. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, az előbb megütötte valami a fülem. Azt mondtad, hogy stílusjegy. Szóval egy filmzeneszerzőnek is lehet önálló stílusjegye? Lévén alkalmazott művészetről van szó.
2: Én szerintem igen, és hát ezt azért elég sok csodás példa mutatja, hát hiszen nagyon sokan a hallgatók közül is azonnal tudnak 4-5 filmzeneszerzőt felsorolni, és azért, hogyha ugye az munkásságukra gondolnak, akkor valószínűleg azonnal valami fajta stílusbeli összeegyeztetés így fejben megtörténik, tehát hogy hirtelen nem egy mexikói mariachi zenekarral asszociáljuk mondjuk Morricone-t, lehetne is akár, de valahogy nem így alakult.
1: Ez egy saját kézjegy, ugye?
2: Igen, tehát hogy mindenkinek megvan az a... Egyrészt ez nagyon sok film kell, tehát hogy ez mindig én is ugye amikor elkezdtem így a karrierem elején, egy nagyon-nagyon neves filmzeneszerzőtől kérdeztem ezt a kérdést, hogy ez hogy alakul, azt mondja, hogy írja meg 20 zenét, és akkor onnantól elkezded meglátni, hogy ki vagy. Meg úgy a világ is kezdi meglátni, hogy ki vagy. És igaz, tehát hogy nagyon sok zenét kell ahhoz írni, hogy egyszerűen kialakuljon az a saját zenei stílus, amit én nem feltétlenül látok magamon, vagy hallok magamon, nagyon érte, ez halálkomoly, amikor mások mondják, ugye, hát ez olyan Balázs Ádám, most nem tudom, milyen az, de hogy én csak írom, de hogy én írom, és akkor ezek szerint vannak olyan jegyek, amiktől így valahogy megismerhető az, hogy ezt én teszem. Amit úgy az ember egy idő után tudatosan tud irányítani, az, hogy nyilván az ember a karrierje elején nagyon sok mindent elvállal. És ezzel semmi baj nincsen, mert szerintem én is elvállaltam tényleg minden feladatot, mert úgy éreztem, hogy mindenből tanulok, és mindent a saját hasznomra, a saját tudásom gyarapítására tudok majd fordítani. Úgyhogy nagyon fontos ez. De hogy az ember előbb-utóbb rájön, hogy ja, hogyha egy kínai, nem tudom, filmhez kell kínai népzenét írni, akkor lehet, hogy nem én vagyok a legjobb filmzeneszerző erre, vagy hogyha most, mit tudom én, engem megkeresne egy film, ahol mondjuk 18 évesekről szól, és ilyen nagyon-nagyon mai nyelvezetű hip-hop, drum and bass, valami olyan jellegű zenét kéne csinálnom, ami abszolút nagyon fontos, hogy stílus, hogy mondjam, tehát hogy a stílusában megfelelő legyen a filmhez, akkor nem mondanám azt, hogy én nekem kell ezt csinálni, sőt, már többször volt így, hogy én nem megmondtam, hogy ez figyelj, hogyha a filmednek jót akarsz, akkor nem én írom ezt, mert hogy erre van jobb, van olyan zeneszerző, aki önazonosabb ebben a stílusban és abban a stílusban. És hogy mondjam, ezért nagyon hálásak azok a filmesek, amikor ilyesfajta őszintességgel találkoznak, de hogy ehhez az is kell, hogy én az összes képességemnek tudatában legyek, és tudjam azt is, hogy mi az, amit én a legjobban meg tudok csinálni, és amit én a legjobban meg is szeretek csinálni. Például én nagyon sokáig nem hittem abba, hogy vígjáték, tehát hogy valahogy én nekem mindig a dráma volt az, ami a legjobban mozott, de hogy mindig adta nekem az élet a vígjátékokat, és hogy úgy nagyon féltem az elején a vígjátékoktól, aztán hogy egyre több jött, és nagyon megszerettem a vígjáték műfaját, és akármennyire is az elején óckodtam attól, hogy én vígjátékokhoz írjak zenét, rengeteg vígjátékhoz írtam zenét.
1: Ugye, ilyen például és, Nagy Karácsony is.
2: Igen, tehát, és most már nagyon élvezem, de hogy mindig, amikor úgy az ember az álom munkájára gondol, hogy mi az, akkor az valamilyen ilyen nagyon szép dráma, nagyon kis belsőséges, ilyen törékeny zene, ilyen nagyon-nagyon minimalista, olyasfajta filmvilágot tudok én.
1: A testről és a lélekről, nem? Enyedi Ildikó filmje?
2: Például, igen, vagy a terápia sorozat, tehát hogy az a fajta ilyen lelkület, zene, azokat szeretem én a legjobban. Vagy hát azt érzem, hogy az ahhoz tudom azonnal, hogy azt mondani, hogy hú, na ez... De hogy egyébként meg tényleg azon kapom magam, hogy közben már egy csomó stílust én is megszerettem, és elsajátítottam a saját nyelvemen.
1: Hát például vígjáték, ugye?
2: Igen.
1: De ha valakinek nagyon erőteljes, önálló stílusa van, első hallásra felismerhető az, hogy ez az ő munkája, akkor az valahol beskatujázza, nem? Tehát, hogy lehetséges, hogy nem kap olyan ajánlatokat, amiket,
2: igen,
1: amiket egyébként
2: nem biztos, hogy az
1: oldani.
2: Baj. Tehát, hogy nem biztos, hogy az baj. Én pont ezt mondom, hogy nem baj, hogyha van egy olyasfajta arculatod. Én értem, hogy alkalmazott zeneszerzés, és hogy sokfajta is, én tényleg nagyon-nagyon, én azért nagyon-nagyon tág vonalakon dolgoztam, tehát tényleg nagyon sok irányvonalat kipróbáltam, és nagyon sok, és mindegyikben megpróbáltam azért a saját kézjegyemet beletenni, de hogy valahogy, hogy az ember csak mégis a saját kézjegye által lesz ismert, vagy amiatt keresik fel. Legyen az két hang, legyen az két olyan megjegyzés, akár mondat a kommunikációban, ami nem feltétlenül a zenében jelenik meg, de hogy valami, ami miatt megkeresik az embert, és őt akarják. És mondom, hogy ez nem feltétlenül a zene.
1: Na hát ettől függetlenül lehet, hogy holnap hívnak téged egy vígjáték ajánlattal.
2: Elképzelhető.
1: Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, nem sikerült kiszámolni, hány éves voltál, mindegy is, amikor végül is Amerikába kerültél, de hogy azért az biztos, hogy fiatalon, ott vett végül is egyedül, még ha voltak is ismerettséged vagy barátaid, saját lábadon kellett megállni.
2: Igen.
1: Ez hogyan indult?
2: Hát nehezen. De hát az ember ugye bele...
1: Saját lábadon kellett megállni.
2: Igen.
1: Ez hogyan indult?
2: Hát nehezen. De hát az ember ugye bele szokik ebbe is, és hogy mondjam, tehát hogy én szerintem

0: javára, tehát stúdióban voltam, híres zeneszerzőknél. A stúdió, hát hogy mondjam, ilyen asszisztense voltam a zeneszerzőnek, de hogy abból meg rengeteget tanultam, megtanított a számítógépes munkára, tehát ez is például ez egy nagyon fontos aspektusa a filmzeneszerzésnek, amit lehet, hogy nem mindenki tud, hogy azért ez egy erős programozói, majd hogy nem matematikai jellegű munka is, mert hogy amellett, hogy az ember zenét ír, amellett iszonyatosan képben kell lenni a legújabb technológiákkal, kompjúterrel dolgozunk, hangbankokkal dolgozunk, hangszínekkel dolgozunk, vas elektronikai hangszerekkel, tehát hogy amellett, hogy minden megszületik papíron, és eljátsza a végén egy zenekar, emögött rengeteg technika van. És ezt a technikát is meg kell tanulni. Tehát például egy filmzeneszerzőnek ez borzasztó fontos, és ezt, én például a Zeneakadémián ezt tanítom, tehát a digitális hangszerelést és a digitális megoldásokat, mert hogy ez pontosan ugyanolyan fontos, mint a zeneszerzés, tényleg, mert hogy egyszerűen az a fajta, tehát a hangok egyszerűen nem kelnek majd életre, hogyha ez nem megy keresztül egy számítógépen, nem megy keresztül különböző programokon, ez a folyamat, a szerzői folyamat. És ez például nekem, én mindig úgy tekintettem, hogy olyan munkám van, amiből rengeteget tanulok, és későbbiekben ezeket abszolút tudom kamatoztatni, ugyanezt. Ha olyan feladatom volt, ahol nagyon sokat kellett beszélni emberekkel, az pedig a kommunikációmat fejlesztette, és imádtam, mert egyszerűen nagyon sok emberrel tudtam egy nap beszélgetni, és nagyon sok ilyen mini interakcióból tudtam építeni a saját kommunikációs stratégiáimat, vagy hát ilyen mindenfélét, amit nekem kellett. És hogy ez a mai napig is ugye mindenkinek, szerintem minden alkotónak, és olyan alkotónak, aki társalkotó, ez egy majdhogy nem eszenciális és nagyon fontos lét eleme, vagy lét eszköze a kommunikáció, megfelelő kommunikáció. Szóval én valahogy így néztem erre, és hogy minden nagyon tudatosan, abszolút a saját fejlődésemre fordítottam, és aztán amikor már oda kerültem, hogy zenét tudok írni, pénzért, úgymond profi lettem, mert nálam ugye az volt a tehát én ezt úgy veszem, hogy onnantól, hogy mondjam, professzionális film zeneszerző valaki, hogyha ezért pénzt kap, és mondjuk megél belőle. És például tud határidőre dolgozni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt iszonyatosan kemény határidők vannak, és nagyon sok embernek a pénze és munkája múlik azon, hogy befejezed-e időre, és úgy fejezed-e be, mert aztán befejezheted, de soha többet nem kapsz munkát, hogyha nem jó az a zene. Vagy nincs úgy felvéve, vagy nem jó a felvétel. Tehát rengeteg buktatója van annak, hogy az ember megír egy filmzenét, tehát ennek ugye az a romantikus képzete, hogy jaj, ott a lebegőhajú filmzeneszerző, és akkor leül, játszik, és álmodozik. Jó, igen, van ilyen is, de hogy ez azért kőkemény biznisz is egyben.
1: Jó, hát a lebegő hajat azt annyira nem látom rajtad.
0: Jó, hát igen, ez már múlté.
1: Na, de még lehet. Na, de Amerikában hogy találtad meg a megfelelő mestereket?
0: Igazándiból ilyen ismeretségeken keresztül voltak már azért olyan szakmai kapcsolataim, akiken keresztül el tudtam kezdeni egy nagyon helyes professzor, aki mai napig is tanít az NYU-n, a filmiskolában, ő mentorált engem, és vitt be azokba a körökbe, ahol el tudtam kerülni előbb-utóbb olyan filmesekhez, akik dolgoztak meg. Hát én gyakorlatilag az NYU és az összes New York-i filmiskolába kiraktam hirdetéseket, hogy írok zenét, és így lettek az első filmes kapcsolataim, és az első munkáim, és az első éles munkáim, amiken élőben tudtam már felvenni zenét, nyilván nem olyan költségvetéssel, hogy mondjuk egy 10 főzenekarral. Tehát ezek olyan dolgok, amik nagyon fontosak voltak, és megint csak azt a képzetet erősítették, illetve ennek az egész iparágnak azt a részét mutatták meg nekem miniben, hogy itt nagyon sok mindenről van szó. Tehát itt gyakorlatilag az ember a saját munkájának a producere, és mindannak a pénznek a nagyon-nagyon gondos űre, amit mondjuk egy film zenére fordít egy produkció.

0: Tehát, hogy az megfelelően legyen felhasználva, az pontosan azt képezze majd le, amit én szerzőileg elképzeltem, és ezekhez nagyon-nagyon fontos volt.
1: Jövünk vissza, jó? Balázs Ádám filmzeneszerzővel, Morricone-t ki nem hagyjuk.
0: Jó.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, aki személyesen ismerte Morricone-t is. Milyen volt a te kapcsolódásod hozzá egyáltalán? Tehát azt, amit ő tudott, azt lehet sajátítani? Tehát én most nem tudom, hogy ez ilyen legendárium része vagy sem, de hogy ő állítólag úgy dolgozott, hogy nem is látta a filmet, és akkor nem biztos, hogy ez igaz, tehát hogy nem látta a filmet, hanem csak úgy elképzelte is, hogy mégis ilyen zseniálisat alkotott.
2: Igen, hát ő egyszerűen tényleg egy egyszeri és megismételhetetlen, fantasztikus géniusz a szakmáknak, és mint zeneszerző is ezt nagyon fontos hozzátenni, nem mint hogyha még egy filmzeneszerző kevesebb lenne, de ő nem csak alkalmazott zeneszerzőként alkotott hatalmasat, hanem kortárs zeneszerzőként, és ugye hát az én édesapám járt a római Santa Ceciliára, ahova Morricone is, és ott a két év folyammal volt a apám felett, tehát sokszor találkoztak is, és ugyanannál a mesternél Goffredo Petrassinál tanultak. És Petrassi mester azért nagyon híres volt arról, hogy egy progresszívebb, atonális zenét szeretett volna azért így belé a zenészekbe belesújkolni, és Morricone már akkor úgy mellesleg, ugye, mint trombitás, nagyon sokat hangszerelt popzenét, és ebből ugye, állandóan a Morricone-t a professzor állandóan ezzel cikiszte, vagy nem is tudom, tehát így állandóan zargatta, hogy már megint a pop, már megy. Tehát a Morricone-nak nagyon sokat kellett bizonyítania kortárs téren, és hihetetlen jó kortárs darabjai vannak. Nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon fantasztikus zaj-zörej zené is vannak hangszerekre, amik szerintem tényleg nem tudják az emberek, hogy ilyet is írt. Uh-huh. És az a világ, meg hát az a lelkület, amivel ő alkotott, az tényleg megismételhetetlen, és csak rá jellemző. Én azt tudom, hogy több filmestől is hallottam, akik dolgoztak velük, hogy ő megnézte mindig a filmet, és nagyon érzelmesen reagált filmekre, tehát egy vetítésen végigbőgte a filmet, és mondta, hogy akkor ő ezt megcsinálja, és onnantól lehet, hogy ő már képzetben is dolgozott, és biztos, hogy nem az a fajta, tehát nyilván az én generáció már sokkal jobban a számítógéphez szokott, és azért régen nem így ment ám ez, tehát hogy azért úgy mennénk, John Williams még a mai napig úgy vezényel, hogy megy a film, és csinálnak 30 téket, amíg meg nincsen pontosan. Ő azért megírja nagyjából pontosan az, hogy mikor és hogyan, de nem feltétlenül számítógéppel, hanem ők papíron, ceruzával papírral ír a mai napig, és hihetetlen nagy szaktudással és tapasztalattal rendelkezik természetesen, most bocs, hogy eltérek a Morricone-tól, de ez fontos megjegyezni, hogy azért régen így írtak zenét, hogy sokkal jobban azokra az érzésekre mentek rá, illetve azokkal dolgoztak, amik az emlékezetben megmaradtak egy film első megtekintése után. Amit valószínűleg végigjegyzeteltek, vagy csak megnéztek, de hogy ezek az impressziók alakították azt a filmzenei hangulatot. A mai világban nagyon könnyen megnézhető egy jelenet 10-20-szor otthon, megnyomom a gombot, és már megy is a jelenet. Ez régen nem így volt. És sokkal a másabb memória is kellett, vagy egy olyan képesség a memóriára, vagy adnak az el, hogy mondjam, tehát, hogy azt a fajta memóriát kifejleszteni, ami képes megjegyezni érzelmeket, és hogy mikor és hogyan kell mondjuk egy jelenetre reagálni. És ebben nagyon-nagyon nagy volt a mester.
1: Amikor az ő lelkületét említetted, akkor mire gondoltál?
2: Hát azt a nagyon érzelmes, nagyon túláradó, nagyon szerető, nagyon kedves embert, aki ő volt valójában, és hogy ezt ő így mindig ezt írta valahogy, tehát hogy neki ez volt az összekötője, amellett, hogy egy hihetetlen nagy szakmai tudása rendelkezett, és egy olyan dallam eszköztárral, ami nagyon homogén volt, és nem önismétlő, hanem egyszerűen egy olyan nagy merítése volt önmagából, hogy pontosan tehát a Morricone stílust. Aha. Tehát abszolút megjött az, hogy meghallottuk, és tényleg nagyon jelentős korszaka volt, nagyon sok olyan film van, ami tényleg én is ezeken nőttem fel, és ezek inspiráltak is, amikor beszélgettem vele többször is, akkor is mondtam, hogy mennyire fontos volt az, hogy ilyen irányvonalat, vagy inkább egy érzelmi kötődést adott. Tehát úgy, mint a Cinema Paradisót valaki megnézi, és egyszerűen onnantól a mozi szerelmese lesz, és hogy ezt ő a rendezővel el tudta hitetni nekünk, és hogy egy olyan érzelmi kapcsolódást adott ahhoz a filmhez, hogy én is azt éreztem, hogy nekem ugyanilyen érzelmi kapcsolódásom kell, hogy legyen majd egy filmhez, és milyen jó lenne, hogyha én ezt zenében a filmen keresztül tudnám majd így megmutatni. Mm-hmm. Szóval, hogy ilyen szempontból ő nagyon jelentős volt.
1: Mm-hmm. Az, amit most elmondtál, azok leginkább, azt gondolom, személyiségjegyek. Mégis az, amit ő tudott a filmzenében, az másolható, vagy bizonyos elemei átvert?
2: Nem. Szerintem nem. Meg ő azért nagyon öntörvényű volt, és igen, tehát ő egy öntörvényű alkotó volt. Karcos alkotó volt, ilyen szempontból, tehát ő nagyon-nagyon tudott harcolni a saját igazáért, és ezért az a fajta esztétikum is kialakult, amit ő kvázi ezzel a kemény kezűségével kialakított, hogy ő azért nagyon hangsúlyos minden filmben, és az ő zenéje hangsúlyos. És akkor ez úgy egy tudott dolog volt, szóval, hogyha valaki olyat szeretett volna, akkor ez nem, így van. És innentől ez így kialakult, és nem is volt kérdés, hogy olyan filmek jönnek, ahol szeretnék azt, hogy a mester tényleg ragyogjon, és szóljon az a zene.
1: Ő volt az érzelmes harcos.
2: Igen.
1: Ez milyen jó. Igen. Jövünk vissza Balázs Ádámmal.

0: Ez a Duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, aki ugyan sokat és sokáig élt Amerikában, de a bázisa mégiscsak itt van, Európában, Magyarországon, Budapesten, sőt, hát azt is mondhatom, hogy itt nagyjából a rádióval egy kerületben.
2: Igen.
1: De hogyan épült ki a magyarországi kapcsolatod rendezőkkel, hiszen azért olyan jeles alkotásokban vettél részt, mint például a Terápia sorozat, aztán Enyedi Ildikó filmje a Testről és Lélekről, aztán Deák Kristóf Mindenki című, egyébként Oscar-díjas alkotása, és azért még hosszasan lehetne sorolni.
2: Igen, ugye minden Amerikából ered, mert hogy én, ahogy ezt már így említettem korábban, ott tanultam ki a mesterséget, és ott is kezdtem el dolgozni. Ott kaptam egy lehetőséget, és ez is egy nagyon érdekes és nagyon szép élményem volt, és nagyon sok ilyen egyedi és megismételhetetlen filmes pillanatom van így az életemben. De például ez is az egyike volt, hogy teljesen, hogy mondjam, a véletlenek hozták össze, hogy egy akkoriban éppen, hogy az HBO-hoz kerülő producer asszisztenssel jóba lettem, és gyakorlatilag egy fél évig nem mert szólni nekem, hogy esetleg hozzak be valami munkát megmutatni neki, mert félt attól, hogy esetleg nem olyat hozok, ami megfelelne nekik, és azon a szinten esetleg valami gondot okozna a későbbi barátságunkban. De aztán egyszer csak megadta ezt a lehetőséget, és bementem egy CD-vel, ami volt 8 vagy 10 zene mű, és gyakorlatilag ugye az ember ilyenkor egy picit félelemből építi össze a saját demo világát, és mindig úgy raktam össze, hogy jó, hát ez jó, de hogy mi van, hogyha nem tetszik neki, akkor jön a következő, akkor melyik legyen. Tehát, hogy úgy valahogy nem abból építettem, hogy fú, ezt végig fogja hallgatni, és hú, de jó lesz, és minden nagyon tetszik, hanem hogy mi van akkor, hogyha elteker a 20. másodperc után, mert hogy az a nagyon szép klarinét szól, csak az 1.40-nél. Szóval, hogy így összeállítottam, és amikor eljött az a nagy pillanat, hogy én bemegyek, akkor gyakorlatilag én választottam egy zenét, ami nagyon én voltam, és nagyon más volt, mint bármi más akkoriban, és egy kicsit a magyar népzenéhez is köthető volt, de elektronika, egy régi eredeti Bartók gyűjtést csináltam meg ilyen elektronikus feldolgozásban, de akkoriban ez még nagyon nem volt divat, és ez volt az első zeneművem, és akkor így mondtam, hogy Jézusom, ez gyorsan áttekeri, és bementem, és az úriember elkezdte lejátszani a CD-met, és 10 másodperc után mondta, hogy hát ez jó. 15 után ez nagyon jó, akkor utána úsznál egy másik, nem feltétlenül rádiopublikus szóval is említette, hogy mennyire jó. És akkor utána 28 másodpercnél leállította a CD-met, kiüvöltött az asszisztensének, és így kaptam meg az HBO-nál az első munkámat. Ami első munkám viszont az HBO-nak és a Cinemax-nak 7 évig volt a fő címzenéje. És ez a legelső munkám, ami szépen így alakult, egyre feljebbet, egyre többször kellett verziókat csinálnom belőle, és akkor egyszer csak így ez lett az arculat a Cinemax csatornának, és meg is tartották nagyon sokáig. Ezt a sztorit csak azért mesélem el, mert hogy innentől látható, hogy nekem volt egy nagyon komoly HBO-s amerikai kötődésem, és én az HBO-nak dolgoztam, és az HBO által lettem professzionális zeneszerző, tehát ott tudtam el egyszerűen megélni abból, hogy zenét írok, és ott tudtam megtanulni azt, hogy időre kell pontosan befejezni mindent. És amikor ez volt, nem volt messe, tehát meg kellett csinálni, pontosan van rá 48 órám, hogy megcsináljak valamit, annak tökéletesen jónak kell lennie, olyan jónak, hogy legközelebb is felhívjanak a munkákban is. Ez a fajta mentalitása megvan az emberben, hogy soha az életben nem késik le egy határidőt se. Én például soha nem szoktam, és mindenki nézi a nagy szemekkel, hogy kész vagyok akkor, amikorra megmondtam.
1: És ennyire ez furcsa?
2: Belém nevelték, ez van. Tehát, hogy ez amikor ki van mondva, pontosan a költségvetéseim is ugyanilyenek, tehát ebben én nagyon, tehát ebben nagyon abszolút a professzionalizmus irányába hajlok, és minden művészeti szempontot úgymond ez alá teszek, mert alkalmazott zeneszerzők vagyunk, és alkalmazkodni kell minden szituációhoz. De hogy megint csak a sztorit akkor rövidebbre, hogy az amerikai HBO-nál én már egy ismertebb zeneszerző voltam bent, És amikor ide költöztünk Magyarországra, hogy visszajöttem, úgymond, szüleimhez, akkor indult az európai, közép-kelet-európai HBO, és az akkori angol HBO vezetés kért Amerikából referenciákat, ki az, aki esetleg itt van Európában, aki azért azt a fajta, tehát hogy aki azért HBO uh-huh. családból jön, már van-e ilyen. És így kerültem így a kalapba, és így kerültem oda a terápia sorozatba, gyakorlatilag az HBO-n keresztül, és így ismerkedtem meg ezekkel a csodálatos rendezőkkel, akikkel később mindenkivel tudtam dolgozni, és többek közt Ildikóval is együtt dolgoztunk 3 évadon keresztül, és nagyon szép, és nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon tiszteletes és nagyon szép munkakapcsolat, mindaz, amit mi együtt véghez vittünk, és Ildikóval is megvolt az, hogy ugye eljött a stúdióba hozzám, és egyszerűen egymásra kellett hangolódni, nekem meg kellett értenem azt, hogy ő mit ért az alatt, és hogy tök jó volt az, hogy ott zongora mellett annyira szépen és organikusan ez kialakult egy óra alatt, hogy onnantól én értettem, hogy ő mit szeretne és mit kér, és akkor így lett abból, hogy aztán amikor elkészült a testről és lélekről, akkor Ildikó felhívott és megkért, hogy legyek a filmének a zeneszerzője. És az HBO terápiás munkákon keresztül azért nagyon sok irányvonalba is el tudtam indulni.
1: Például vígjátékok?
2: Vígjátékok, igen, és akkor így alakult az, hogy Deák Kristóffal is együtt dolgozhattam először egy sorozaton, és aztán onnantól Kristófnak is nagyon tetszett, aki ugyancsak külföldön, Angliában tanult, és hát valahogy így a mi alkotói világunk, vagy szemléletünk, vagy ízlésünk, az nagyon hasonló volt, és ezért, amikor megcsinálta ezt a filmet, akkor megkeresett engem, hogy velem szeretne dolgozni.
1: Most nem firtatom azt, hogy mikor jöttél haza, hogy számolgassunk esetleg hány éves voltál akkor.
2: Ja, nem tudom.
1: Most igen. Már ezt veszem a feledés homályába, de hogy látod a jövőt? Tehát, hogy esetleg ott van-e a terveid között az, hogy hosszabb időt töltesz újra Amerikában, vagy most már abszolút itt a bázisod, vagy esetleg kitekintgetsz Európa más országaiba?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy hiszem, hogy én Magyarországra születtem, magyar vagyok, és ezt senki nem tudja elvenni tőlem. Viszont én nagyon sokat töltöttem Amerikában is, és ezért én nekem ez egy, hogy mondjam, én azért szeretek a világban lenni mindenfelé, és nagyon sokszor bizonyította az élet, vagy megmutatta az élet, hogy, és azt hiszem, hogy nem csak magamról, ez azért egy ilyen elég általánosan emberre leképezhető megfigyelés, hogy azért soha nem az történik, amit gondolunk. Nagyon sokszor, és én sem tudtam pontosan, hogy mikor és hogy és mit ad majd az élet. Azt tudom, hogy azért hál' Istennek nagyon sok helyen tudtam dolgozni Európában, már most is, csodálatos országokban, csodálatos alkotókkal, és az a fajta, hogy mondjam, az a fajta érzés, hogy egy nemzetközi vérkeringésnek vagyok tagja, akár ázsiai filmeken is, tényleg Ausztráliában is dolgoztam már több filmen. Szóval kontinenseket átívelő munkafolyamatok, ezek engem mindig nagyon is izgattak, és meglátjuk, hogy mit hoz az élet, és hogy hova dolgozom, meg hogy hogyan. Én nekem az a legfontosabb, hogy egy olyan filmen tudjak dolgozni, aminek jelentése van, ami tud adni a világhoz, ami pozitívan, érzelmileg valami olyanról szól, ami építi a világot, amitől jobbak leszünk, és amihez, hogyha én is valamilyen szinten hozzá tudok kapcsolódni, és tudok adni ehhez, akkor az már megérte.
1: Sok ilyen alkalmat kívánok, sok ilyen munkát, és hát azt mondtad, hogy a világban szeretsz mindenfelé lenni. Én nagyon köszönöm, hogy most egy kicsit itt voltál velünk a stúdióban.
2: Én köszönöm.
1: Balázs Ádám filmzeneszerző volt a vendégem. Ezzel búcsúzom. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Az országgyűlés holnap tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Veleda település egyik fogadójánál AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Folytatódik a fátyolfelhős, napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a II. Világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető III. Világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt. A választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek. A Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es, 60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tino Dilantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton, a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az alagútban harcszálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téri aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült, helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Menghardt Ákos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Robbanószerek után kutat a rendőrség és a hadsereg az egyik brit légi támaszpont közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány még idén, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, az intézkedésnek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légi támaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságoknál járatuk aktuális helyzetéről. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön. Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca buszmegállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogúsították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkorra Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának ért. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz töltenivaló paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templomépítő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galambpár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Robbanószerek után kutat a rendőrség és a hadsereg az egyik brit légi támaszpont közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány még idén, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, az intézkedésnek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légi támaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságoknál járatok aktuális helyzetéről. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön. Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Dunahídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök, marad a kellemes kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktató termek újultak, vagy újulnak meg. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatásra is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudomány Egyetem Tanulmányi Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön. Az esemény több mint 20 oktatási intézményből érkeznek diákok, akik a pályaválasztás előtt álló fiataloknak szóló bemutatón is részt vehetnek. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tollesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok Vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futball eseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Interklub igazgató sugallatára lemondta a szereplést. A Vasas Chilében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colo-t verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló Brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar államférfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysos gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai dísztér 1 alatt alapította Bözinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az Arany Egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: 10 milliárd forintos program indul az egészségügyi várólisták csökkentésére, szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót, marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Bóka János hozzátette, nem támogatnak semmilyen adóemelést és új adók bevezetését sem. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyi színen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktatótermek újultak, vagy újulnak meg. Rosszinszendi Romulus elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 KISZ motorvonat közlekedik. Ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a magyar zenetörténetoktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége. A zenét a kultúrtörténetbe ágyazva tanítja, és nagy súlyt fektet arra, hogy egy adott kor zenei irányzatai mellett bemutassa a kor képzőművészeti, építészeti irányzatait, filmművészetét is. Írott és hangzó munkásságát szinte teljes egészében közzétette honlapján. Erről is fogunk beszélgetni, és többek között arról, hogy szeretettel köszöntjük Önt a születésnapja alkalmából.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm a gratulációt.
1: Megtiszteltetés számunkra, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Sajnos Zsoldos Dávid ma nem tud velünk itt lenni, de szeretettel köszönti a tanár urat a születésnapja alkalmából is.
2: Én meg jobbulást kívánok neki.
1: Számomra az nagyon érdekes volt, amikor felkészültem az életútjából, hogy Ön eredetileg zeneszerzést tanult. Hogyan fordult mégis az ismeretterjesztés iránya felé?
2: Nézd, én valóban zeneszerzést végeztem, de már akkor tudtam, hogy én elsősorban nem zeneszerzéssel fogok foglalkozni, hanem zenetanítással. Úgyhogy én tulajdonképpen egy zenetanár vagyok, akinek ugyan van egy oklevele, de nem azon az úton jártam. Engem az érdekelt, hogy hogyan lehet a zenét, hát hogy mondjam, megszerettetni, vagy közelebb tudom-e vinni az emberekhez a zenét. Ez gyerekkorom óta, vagy ifjúkorom óta nagyon érdekelt, és sokkal jobban érdekelt, mint hogy én komponáljak.
1: Észrevette az elmúlt években valamilyen változást, hogy a különböző generációknak különbözőféleképpen kellett már elmagyarázni, mondjuk akár a ligeti műveit?
2: Meg kell mondanom, hogy nem, én ezt nem éreztem, nem érzek lényeges különbséget. Hát úgy tudom, mert sokan mondják, hogy a ifjúság nem úgy fogadja be a zenét, és nem biztos, hogy azt a zenét fogadja be, amit én elsősorban szeretek, de a megközelítés, én azt hiszem, hogy azért az nagyjából hasonló.
1: Hogyan látja, hogy máshogy kell mondjuk tanítani Beethoven zeneiségét, vagy mondjuk Ligeti Györgynek a műveit? Csak azért beszélek Ligeti műveiről, mert nekünk még egy Ligeti kurzust tartott egy pár éve a Zeneakadémián.
2: Nincs különbség. Én nem érzek különbséget a megközelítésben a régi és a ma között. Nincs. Szerintem nincs különbség.
1: A Ligeti kurzus számomra azért is nagyon érdekes volt, mert elkezdtük hallgatni Ligeti műveit, ugye a legkorábbi kompozícióitól egészen odáig, ami gyakorlatilag az utolsó műve volt. Hogyan válogatta ki például a felvételeket?
2: Hát nézze, igyekeztem minden kompozícióból a legjobb előadást találni. Hát az elhatározott szándékom volt, hogy a teljes Ligeti életmű legyen, vagyis minden művet hallgassunk meg, ez sikerült. És vannak már kitűnő fölvételek, úgyhogy ebből a szempontból nem volt gond válogatni. Nyilván nagyobb gond lenne, ha nem tudom, Schubertből kéne válogatni, mert ott millió fölvétel van persze. Ligetiből már kevesebb, de van elég szépen, hát az etüdjeiből már tényleg sok fölvétel van, és a zenekari darabokból is most már lehet, hogy gondot jelentene válogatni.
1: Az új zenéből egyébként mostanában mi érdekli tanár urat?
2: Hát engem általában érdekel az, hogy mit csinálnak a kortársaim. Ezt szoktam mondani, hogy én nem vagyok konkurencia. Mert ugye mondtam, hát annak idején végeztem zeneszerzést, de nincs az, hogy én, hogy mondjam, féltékeny vagyok a saját műveimre, mert nincsenek. Ugye letettem az asztalra akkor egy vonós négyest és egy kantátát, és akkor lényegében befejeződött a zeneszerzői életmű. Nem vagyok konkurencia a portársaimnak, sőt éppen ellenkezőleg drukkolok nekik. Úgyhogy engem minden érdekel, ami történik körülöttem, és hát most már egy újabb generáció alkotja a magyar zene történetét. Igyekszem, hát nem tudok minden koncertre elmenni, de igyekszem követni, hogy mi történik manapság.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára. Nagyon sok lehetőséggel változott, én úgy gondolom, a mostani zeneszerző generációknak ahhoz képest, ami mondjuk akár 30 éve fennállt. A tanár úr miben látja ennek az előnyét, vagy milyen olyan változásokat lát, ami mondjuk akár a korábbi generációk zeneszerzők számára mondjuk még nem volt adott, de a mostani generáció számára meg már egyértelmű?
1: Hát nézze, azt tudom mondani, hogy abban az időben már az én tanáraim is, tehát a nálam mondjuk egyel idősebb generáció, már ők fölhívták a figyelmet, hogy Varsóba kell menni. Mert ami itthon nem hangzik el, az elhangzik Varsóban. És tényleg akkor, abban az időben, hát mikor volt ez, 60-as években talán, 50-es évektől kezdődően, 50-es évek végén, 60-as évek elején, a varsói ősz volt az, ahol én azt hiszem mondhatom, hogy a világ zenei irodalma megszólalt. Tehát már ők mondták, hogy oda kell menni, úgyhogy én többször voltam Varsóban, a varsói őszön, és nem csak én, hanem hát persze a kortársaim is, ott ismerkedtek meg, nem tudom, Stockhausennel, vagy Cage-el, vagy én nem tudom kikkel, akiket itthon nem lehetett hallani. Tehát ez biztos, hogy nehezítette az életünket, hogy ahhoz el kellett menni, hogy igazán tájékozódjunk. Fölvételek is voltak már, hát inkább magnófelvételek. Én emlékszem, hogy Viski János, aki az én zeneszerző tanárom volt a Zeneakadémián, ő többek között abból élt, hogy Maros Rudolf, aki talán elsőnek járt Varsóba, ő hozta lemezen, meg egyéb formában az ottani zenét, aztán Viski ezt hát megismerte, és továbbadni igyekezett. Tehát akkor ilyen, hogy mondjam, kerülő utakon jutott hozzánk az, hogy mi történik a világban. Egy mai fiatal zeneszerzőnek semmi ilyen problémája nem lehet, mert egyrészt utazhat. Aztán a fölvételek sokasága várja, akár a látványok, koncertek. Úgyhogy ilyen értelemben ő most sokkal hamarabb tájékozódhat, hogy mi történik a világban. Na most az, hogy ez mennyiben segíti az ő munkásságát, tehát ez teljesen személyre szabott. Ugye van, akinek elég, ha a partitúrákba belelapoz. Másoknak nem árt, ha hallgat is kortárs zenét. És vannak, akik az ő saját nyelvüket megtalálják akkor is, ha nem annyira tájékozottak a világzene életében. Szóval, de az biztos, hogy ma sokkal könnyebb hozzájutni mindenhoz, ami születik. Mert ma már az, hogy Brazíliában mi történik, hát azt
0: is nagyon hamar.
1: Lehet, hogy előbb halljuk, mint egy brazil.
0: Ez lehet. Én azon gondolkodtam, nem tudom, hogy a tanár úr ebben egyetérte, hogy mit gondol erről a kérdésről, hogy az, hogy ennyi mindenhez hozzáférünk, az nem okoz-e egyfajta felületes ismeret anyagot, vagy felületes tudást?
1: Nagyon jó, amit érint. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Picit megkerülve a kérdés, de azért erre válaszolok. Tegyük föl, hogy én egy Schubert dalt akarok mutatni, és akkor keresek hozzá fölvételt. Hát most, nem tudom, 25 van belőle, vagy 30. Hát nyilván nem tudok meghallgatni 30 felvételt. Tehát én mondjuk elhatározom, hogy a legjobb felvételt akarom mutatni, legalábbis azt, amit én legjobbnak érzek. Hát a csoda tudja, hogy abban a 30-ból melyik. Na de nem tudom meghallgatni a 30-at. Most mit csinálok? Hát azt csinálom, hogy mik a tapasztalataim. Hát mondjuk egy Dietrich Fischer diszkóba lehet vízni. Hát akkor legyen a Dietrich Fischer diszkó. És közben lehet, hogy van egy koreai, egy japán, egy kínai, akik még jobb előadást produkáltak. És én azt nem fogom tudni meghallgatni. Nem az, hogy nem akarom, hanem nem tudom. Ez a bőség egyenesen, hogy mondjam, csak az ellenkezőjét éri el. Ez nagyon nehéz. Úgyhogy ma a legnehezebb dolgok közé tartozik, hogy válogatni kell tudni. De tudunk-e válogatni? Nagyon nehéz. Nem tudok erre igazán mit mondani. Csak azt, hogy meg kell hallgatni a koreait is.
0: És ezen gondolkodtam közben, hogy a tanár úr számára a jó előadás, vagy a jó felvétel, az mit jelent? Mitől lehet önnek jó egy felvétel?
1: Én a kotta hűséget várom el. Az, hogy ami a kottában van, az lehetőleg úgy szólaljon meg. Tehát ha mondjuk piánó van a kottában, akkor az ne legyen forte. Kivételek mindig vannak, mert vannak nagy egyéniségek, akik átformálnak egy előadást, a saját képükre alakítják, és az ember akkor azt az egyedi felvételt azt elfogadja, mint egyszeri, hát akár mondhatom csodát, de mintának talán nem választanám. Örülök, hogy van egy-egy ilyen különös felvétel, de a hitelest szeretném hallani az előadótól, ami persze hát idézőjelbe értendő, mert hát mi az, hogy hiteles, hát tudjuk azt, hogy pontosan, hogy mondjuk az a Schubert dal az akkor, hogy szólalt meg, és hogy Schubert az, hogy szerette, vagy pontosan ugyanazt jelenti a kotta, mint ami a Schuberti elképzelés, mert hát azért mindent nem lehet pontosan lejegyezni, csak úgy körülbelül. Szóval az előadó művészet az egy nagyon titokzatos dolog. Tehát, hogy mi az, amit az ember szeretne, hát megint csak ezt tudom mondani, akár idézőjelben, akár nem. A hitelességet várom el, hogy olyan legyen, ahogy azt talán a szerző elképzelte. De nem biztos, hogy a szerző ugyanúgy képzelte. Csak én azt sose fogom tudni, hogy ő hogy képzelte.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Folytatódik a Capriccio, a mai vendégem Földes Imre zenetörténész, akit 90. születésnapján köszöntünk. Pont a felvételek sokasságát illetően, és hogy mitől jó egy felvétel, vagy hogy mitől izgalmas, mitől autentikus, eredeti egy előadó, és hogy mennyire hiteles, azon gondolkodtam, hogy azért alapvetően a mostani századnak talán egy olyan új feladata lehet, hogy hogyan alakítunk ki egy új zenetörténeti kánont. Ezek közül a rengeteg felvétel közül. Tehát most egy kicsit megint az információbőség zavara az, ami jellemzi ezt a mostani időszakot. Ebből mit gondol, milyen kulcsok azok, amiket felhasználhatunk, hogy megteremtsünk egyfajta új kánont, és egyáltalán ez a mi feladatunk-e? Alapvetően a zenetörténetnek megvan egy olyan jellegzetessége, hogy mindig, hogyha az aktuális korszellemhez hozzá tudunk nyúlni, akkor mindig a múltba visszatekintünk, a múltnak olyan érdekes egyéniségeit, darabjait, műfajait választjuk ki, amihez tudunk a jelenben is kapcsolódni. Hogy esetleg a mostani időszakra vonatkozóan van-e ilyen fogódzónk?
1: Hát nézze, mindenképpen kapcsolódunk a múlthoz, mert egy gyerek biztos, hogy abból kell, hogy kiinduljon, hogy a szüleitől mit kapott. Aztán vagy vállalja, vagy tagadja, mert ez is lehet, meg az is lehet. Nem tudjuk előre megjósolni, hogy egy korszaknak mire van pontosan szüksége a múltból. Tehát amikor arról van szó, hogy vajon nekünk mi a feladatunk, akkor a feladatunk az, hogy azt, amit értékesnek találunk, azt igyekszünk átadni a következő generációnak, mármint hogy a fiainknak, unokáinknak, a közönségnek, hogy aztán kell nekik, vagy nem kell, hogy ők nem ezt választják, hanem egész mást, hogy nekik a klasszikus zene kevésbé kell, mint a könnyebb műfajok. Hát erre nem tudok mit mondani. Mi, hát jó néhányan ugye elkötelezettek vagyunk, hogy azokat a zenéket igyekszünk propagálni, amiben nagyságot érzünk, de nem tagadom meg azt, hogy szükség van arra, mert mindig is szükség volt arra, hogy legyen olyan zene is, szólaljon meg olyan is, amelyik a tánchoz született, amelyik pihenést szolgálja. Tehát ilyen zenék mindig voltak. Most, mintha ezek elhatalmasodtak volna, és ezek vannak többen, és nagyobb szavuk van, mint a mondjuk klasszikus zenének, de hát minden korszaknak más az érdeklődési köre, hogy mi kell majd a múltból, és mi az, amit eldobnak, nem tudom. Azt tudom csak, hogy nagyon sokszor eldobnak korszakok, mestereket, és aztán újra felfedezik. Tehát lehet, hogy ma bizonyos korok, bizonyos szerzők nem annyira érdeklik az embereket, és nyugodtan elképzelhető, hogy 30-40-50 év múlva

0: Ha éppen ő rájuk fognak szavazni. Nem tudni, hogy hogyan alakul egy korszaknak az érdeklődési köre. Ezt rájuk kell bízni. Mi csak azt tehetjük, ugye, akik elköteleztük magunkat arra, hogy továbbadjuk a zenét, hogy azt a zenét, amit mi értékesnek tartunk, de hiszen ezt hát már mondtam, azt igyekszünk átadni a közönségnek olyan szavakkal, ami segíti őt, hogy közelebb kerüljön hozzá. Ennyit tudunk tenni.
1: Az a fajta széleskörű érdeklődés, ami a tanár úrnak az óráin is megjelenik, tehát hogy nem csak a zenét mutatja meg, hanem az alapvetően az adott kornak a művészetét is igyekezett mindig a tanár úr bemutatni. Akár képzőművészetről beszélünk, akár építészetről. Ugye ez a fajta nyitott érdeklődés, ez honnan ered a tanár úrban?
0: Nem tudom pontosan, hát ez nyilván jön, hogy az embert érdeklenek képek, a szobrok, az épületek. Nem tudom, hogy ez milyen életkorba kezdődött. Az biztos, hogy mondjuk lökéseket kaptam ehhez. Az egyik ilyen lökés volt a zenei gimnázium művészettörténet tanára, Balázsica néni. Legendás, kitűnő, nagyszerű tanár volt, és ő valahogy úgy meg tudott sejteni dolgokat, hogy amiután úgy érdemes volt utána nézni. Tehát ő biztosan valamilyen módon segített ebben, hogy megismerjem, vagy közelebb kerüljek a vizuális művészetekhez, de a legdöntőbb az volt, mikor én a Zenakadémiát elvégeztem, akkor teljesen váratlanul az Iparművészeti Főiskolára kerültem, ahol ugye egy más művészetnek elkötelezett fiatal sereg fogadott, és ahhoz, hogy én szót értsek velük, nekem meg kellett ismerkednem az ő művészetükkel, és akkor körülbásáltam magam mindenféle könyvekkel, és elkezdtem közel kerülni a művészethez. Igen, érdekes, otthonról nem emlékszem, hogy mi elmentünk volna a múzeumot. Nem, ez valahogy nem, ez nem volt, de, és azt se tudom, hogy mikor kezdődött. Lehet, hogy én azt hiszem már egy kicsit talán korábban, de ettől kezdve biztosan nagyobb érdeklődéssel fordultam a képzőművészet felé. Az építészet nagyon vonzott, mert nagyon sok közösséget éreztem az a névvel. Egy épületnek a szerkezete az homlokzat, az hihetetlen sok közösséget mutat a zene építkezésével. Építkezés ez is, az is. Rendszeresen jártam, és ma is járok kiállításokra. Hát nem hagyom ki a Szép Művészeti Múzeumnak ezeket a remek sorozatait, amelyek mostanában az utóbbi években vannak. De hát máshol is, hát a Virág Juditnak a remek összeállításait, hát azt nem lehet kihagyni. Úgyhogy az eredetet nem tudom, de azt tudom, hogy engem ezek nagyon érdekelnek. Hát az építészet az különösen érdekel, és ha külföldön jártam, és járok, hát én állandóan fotózom az épületeket, és valamikor ezt felhasználtam ugye a tanításnál is, mert igyekeztem mindig megmutatni, hogy a művészetek között mik a közösek. Általában a közöst keresem. És mindenben ezt javaslom mindenkinek, politikában is. A közöset kell keresni, nem az ellentéteket.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész. A honlapján található tanár úrnak nem csak például tantervei, de beszámolói is, utakról, koncertekről. Mi volt az az élmény az elmúlt pár évben, az a zenei élmény, ami kifejezetten megragadta a tanár urat, vagy amire azóta is emlékszik? Koncertre gondolok akár, vagy felvétel, amit hallgatott?
1: Hát nagyon nehéz.
0: Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés.
1: Ez nagyon nehéz kérdés, mert van egy komoly negatívumom. Nekem nincs jó memóriám. Hézagos. Van, amire emlékszem, van, amire nem. Nem tudom megmondani, hogy mire igen, mire nem. Nem áll rám az, hogy a fontosra emlékszem. Nem így működik a dolog. Ennek nem örülök, de családi. Meg kell mondanom, hogy a családomra eléggé jellemző, hogy érdeklődők vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, de felejtünk. Megpróbáltam ezt az évtizedek alatt nem megmagyarázni, mert ezt nem lehet megmagyarázni, hanem ellenpontozni. Lehet, hogy ebből nekem hasznom van. A hasznom abból van, hogy én kénytelen vagyok mindig újra kezdeni. Mert nem azt jelenti, hogy én mindent elfelejtek, amit csináltam, de nem tudom megismételni, ami egyszer már volt. De nem azért, mert nem akarom, hanem nem tudom, mert én azt már régen, az nekem átalakult. Ezért kénytelen vagyok mindig újra kezdeni, tehát rutinból én soha nem csináltam semmit, mert nem tudom. Nem azt mondom, hogy irigylem azokat, akik képesek rengeteg időt megspórolni ezzel, de tényleg nem tudom megismételni magamat. Úgyhogy ahhoz, hogy tisztességesen tudjam teljesíteni a feladatomat, ehhez nekem megint el kellett olvasni, megint meg kell hallgatnom. És talán ez is frissé teszi az embert, ugye? Úgyhogy nem biztos, hogy a jó memória az csak pozitív. Mert nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy akinek jó memóriája van, hát azt tudja ismételni önmagát, mert emlékszik a dolgaira. Hát én nem. Úgyhogy így próbálom ellensúlyozni a gyengécske memóriát.
0: És mostanában, tanár úr, miket hallgat, miket olvas hozzá?
1: Én most a Covid óta nem tanítok. Úgyhogy olyasmivel foglalkozom, amivel azelőtt hát alig volt időm, de én nagyon szeretek fényképezni. És amikor jártam itt meg ott, akkor mindig volt bennem az, hogy ezt majd megmutatom, mert hiszen itt született Debussy, vagy itt van, nem tudom, Verdinek valamilyen, van egy épület, aminek valahogy Verdihez köze van. Ez most nincs, mert semmi ilyesmi nincs, de a képeket elrendezni, szépen rendesen, az bizony, az arra nekem nem volt időm. Úgyhogy most én azzal foglalkozom, hogy hát én nem tudom, 60 ezer kép legalább a számítógépben ma már. A többi iszonyú mennyiség az ott van, azt sose fogom látni. Hát vannak olyan tekercsek, amiket soha életemben nem fogok látni, mert még azok a 36 fölvételes szallagon vannak. Úgyhogy Amerika és Spanyolország, azt tudom biztosan, az ott van. Azt sose láttam, hogy mit csináltam. Az nincs is fölvágva. Aztán vannak a fölvágottak, tömérdek. Nem tudok számot mondani. Az van igazán most előttem, ugye, ami benne van a számítógépben, de azok még nincsenek szépen, nem tudom, körülvágva meg egyéb. Úgyhogy én ezzel szórakozom, holott erre már semmi szükség nincs. Mert én ezeket senkinek nem tudom megmutatni, mert minek? Tehát ez magamnak van, de nekem sincs időm végül is ezeket, majd akkor már készen van, akkor úgy megnézni. Hát azért ez túlzás, és különben is, hát hogy nézni meg, mikor ott van még a többi ezer, amit még nem vágtam meg. De ez kitölti tulajdonképpen a idézőjelben mondom, persze üres óráimat. Ezt én nagyon szeretem csinálni. Ezeket a látványokat, hogy szebbé tenni, nagyítani, meg mit tudom én. Én ezzel töltöm most az időt. Furcsa, mert mindig az volt előttem, hogy mi az, amit meg tudok mutatni, amit megoszthatok valakivel. Hát most bizony csak magammal tudom megosztani.
0: De ez a fotózás iránti szenvedélye a tanár úrnak honnan jött?
1: Hát ennek se tudom az eredetét. Nem tudom, mert mondjuk családi minta az biztos nem volt. Hát lehet, hogy abból, hogy ha egyszer valamiről beszéltem, akkor azt én meg akartam mutatni, és akkor nem volt ez a bőség, ami ma, hogy a YouTube-on mindenféle dolgot megtalálok. Lehet, hogy onnan kezdődött, hogy meg akartam mutatni dolgokat, és akkor, mikor utaztam, akkor különösen örültem annak, hogy találtam olyasmit, ami valahogy belepasszol a zenetörténetbe, mint vonatkozás. Talán itt kezdődött. És azóta nagyon megvan, én nagyon élvezem, az nagyon érdekes dolog. Amikor az ember egy épületet nem egyszerűen lefényképez, hanem hát a különböző oldalait is megnézi. És amikor mondjuk egy kiállításon lát képeket, és akkor nem csak a képet fényképezi le, hanem egy-egy fontos pillanatot a képen, az külön fényképezi le. Szóval ez egy nagyon jó játék. Megmozgatja az embert. És ameddig mondom, hát ameddig meg is tudtam mutatni, addig mint egy feladat volt előttem. Hát ma már nem feladat, de a játék megmaradt, és ezzel nagyon el tudom foglalni magamat. És szinte nincs is időm másra. Vagy nem lenne időm, de hát azért rengeteg egyéb dolog van azért, amivel foglalkozom. Persze.
0: Ez a Capriccio, a mai vendégem, Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész.

0: Köszöntök újra mindenkit a Kapricsóban, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész. Azt említette a tanár úr, hogy zenei forma szerkezet, és ugye az épületeknek a szerkezete, hogy ennek a kettőnek a párhuzama különösen érdekli. Tudna mondani erre egy olyan példát, ami különösen megragadja, mint párhuzam, vagy ami még most is érdekli?
1: Amikor nézek egy épületet, akkor nekem az a szerkezet az nagyon izgalmas, és olykor beugorik az, hogy van ez a zenében. Hát most a legprimitívebbet mondom, hát a hármasság. Hát ugye az, ami nálunk, hogy van egy A zenei szakasz, aztán következik a B, és utána da capo, visszajön az A, ez az ABA szerkezet. Hát ez ott van az épületek tömegét. Hát amikor egy épületen én meglátom ezt a hármasságot, hát akkor én borzasztó örülök, mert az ugyanaz, mint nálunk. Hát ugyanaz, hát azt nem tudom mondani, hogy ugyanaz, de ez a hármasság, tehát, hogy két hasonló körbe vesz egy kicsit mást, hát ez nálunk, hát nincs az a menüet, amelyik nem így lenne építve. Aztán például nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez erről írtak-e valaha. Ha megfigyel épületeket, mondjuk egy emeleten van egy mintázat, ami mondjuk egy ilyen ABAB, egy ilyenféle szerkezet, akkor az alatta lévő épület van, ahol mondjuk egy ilyen BABABABA, tehát az A alatt B van, és a B alatt A. Hát mint egy Bach invenció, ugye, vagy egy kánon, amikor elindul a zenei anyag, és akkor van egy ellenpontja. És pont akkor, amikor a felső az gyors, hogy mondjuk 16-odokat játszik, alatt a 8-odok vannak, és a következő ütemben meg a 8-odok alatt a 16-odok. Tehát ahogy ez végigmegy ez a játék, hát ez pontosan ugyanaz az épületeken is. Egyébként azt nem tudom megmondani, hogy történt, de én már többször tartottam előadást építészeknek. Többször hívtak engem, és ezeknek sikerük van. Ők ezt nagyon élvezik, mert ők azt nem tudják, mert nem tanulták, hogy mennyi közük van a zenéhez. És akkor ilyenkor rá lehet döbbenni, hogy hát itt van valami közös közöttünk. Ezzel szívesen elejátszadoztak.
0: És az is érdekes egyébként, hogyha esetleg a képeket valahogy így megpróbálja utólag az ember úgy elképzelni, mint mondjuk a formavilágot a zenében, nem? Tehát ugye egy-egy részletet úgy kiragadni.
1: Hát bizony, így van, nagyon, nagyon érdekes dolgok ezek a párhuzamok. Nagyon érdekes, és tudja még valami, hogyha arra gondolok, hogy szeretném, hogy megjegyezzenek valamit a hallgatók, és teljesen mindegy, hogy zenészek vagy rajkusok. Ezek a párhuzamok segítik, mert az egyik művészetnek a jellegzetességei és a másik művészet jellegzetességei közül biztos, hogy valami megragadja őket, és akkor az vonza a másikat is. Tehát egyikről a másikra tud gondolni. Jobban megmarad a memóriánkban. Úgyhogy azt hiszem a tanításban nagyon fontos, hogy a vizuális elem erőteljesebben legyen jelen, mert azt mondják, én ezt nem értek, hogy a vizualitás az erősebben van meg bennünk, mint a hallással kapcsolatos dolgok. Ahhoz, hogy én megragadjak valamit, ahhoz, ha segítségül hívom a vizualitást, akkor az biztos nagyon segít. Na, és hát például ugye valamilyen történetről van szó. Most az mindegy, hogy Orpheus vagy nem tudom milyen bibliai történet. Ha ahhoz én zenét mutatok, vagy van egy zene, amihez én megmutatom a született látványokat, hát az borzasztó izgalmas. Hát az Orpheus, hát az töménytelen szobor és kép kínálkozik. A történet elemeit, ahogy az ember megmutatja, hogy egy-egy szobor vagy festmény a történet melyik részét csinálja. Jön az Orpheus, meg találkozik az Eurydicével, meg rátalál, meg szóval, és akkor az ember egymás után megmutatja ezeket a jeleneteket. Hát ez egyszerűen izgalmas dolog követni, hogy egy-egy festő mit ragadott meg ebből a történet sorozatból, ugye? Vagy Odysseus történetéből. Hát ezek isteni játékok. Csak tudja, valószínűleg tartom, hogy olyanok, akik szintén lényegében ugyanazt csinálják, ugyanaz a feladatok, mint az enyém, vagy nincs idejük, vagy nem igazán érdekli őket, mert ez nagyon sok munkával jár. Most nekem öröm ez, én vállalom, mert ez a munka, ez nekem nem munka, de munka mégiscsak az, míg ez ember kikeresi ezeket a példákat, és a legjobbat igyekszik megtalálni. Hát az bizony órák. Én nem sajnáltam soha az időt erre, de el tudom képzelni, hogy valakinek nincs erre ideje, és nem vállalja. Pedig valahogy így kéne talán.
0: Megérném mindenképpen. Most, hogy lassan az időnk végéhez közeledünk, még egy dologra nagyon kíváncsi vagyok, tanár úr életében, vagy egyáltalán, hogy a következő remélhetőleg éveket még mivel szeretné tölteni a fotóválogatáson kívül. Mi az, ami a tanár úr számára, azért a 90 év az nyilván egyfajta összegzés is lehet akár egy ember életében.
1: Az eddigi, mondjuk zenehallgatásom, az kimerült abban, hogy készültem az előadásokra, órákra. Tehát azt hallgattam, amit majd meg fogok mutatni. Most ilyen nincs, ez egy más világ most, mert kalandozok. Válogatok abból, amit nekem fölkínál a televízió vagy a rádió. Úgyhogy amíg eddig egy tulajdonképpen rendszeres vagy rendezett volt ez a zenével való viszonyom, a mindig valamiért volt, az most megszűnt. És így aztán olyan zenék is elém kerülnek, amelyekkel soha nem foglalkoztam, mert a véletlen úgy adja, hogy éppen az szólal meg. Ez nagyon érdekes. Sok meglepetés ér engem, hogy olyan művek, amikről esetleg tudtam, vagy nem tudtam róla, hogy azok milyen kiválóak és jelentősége. Tehát egy ilyen rácsodálkozás van most. Annak idején tulajdonképpen tudtam, hogy mi az, amit fogok mutatni. Most viszont nem tudom, hogy mit fogok kapni ezektől a készülékektől, ezektől az adóktól, úgyhogy ez egy teljesen rendszertelen zenével való ismerkedés. Ez körülbelül olyan, amilyen a lakosok, akik nem úgy hallgatják rendszeresen a zenét, hogy most ez a korszak, meg az a korszak, hanem amit kínál a televízió vagy rádió, hát éppen azt hallgatják. Most én ebben az időszakban élek, és hát ez most már így fog maradni, hogy meddig, hát ki tudja.
0: Reméljük minél tovább. És nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még egyszer Isten éltesse sokáig a tanár urat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és sok sikert a sorozatukhoz.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm, tanár úr. Ez volt már a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92 egy közös zenei kávézója. A mai vendégünk Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára volt. 90. születésnapján köszöntöttük. A Capriccio a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre pedig jövő héten szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor, a teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a műsorvezető társam Zsoldos Dávid és a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük a figyelmüket és további szép napot kívánunk.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el az EU a kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólított fel a pápa. Marad a kellemes kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdesban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerep áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést. Eső nem valószínű, a reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták már a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pesterzsébet-Baross utca közötti megállóit. Lezárták ma este 8 óráig az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Szentlőrinci úti felhajtót burkolatjavítás miatt. A 13. kerületben lezárták a Tomori utcát a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt ma éjjel 2 óráig. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pesterzsébet felső és a Közvágó híd között pótlóbusz jár. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor,
4: ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Szeretettel köszöntjük a Cine Music hallgatóit a Klasszik Rádió filmzenei műsorában. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Mariant hallják. Mindig örömmel adunk hírt magyar filmekről itt a Cine Musicban. A mai műsorunk elején egy magyar animációs filmről esik szó, amelynek premierje október elején lesz. A film címe Múltad a jövőd, alkotója pedig Gyurica Ferenc, aki 6,5 évig dolgozott ezen az alkotáson. Gyurica Ferenc a film forgatókönyvírója, rendezője, ő készítette az animációt, a vágást és az utómunkát is, és emellett a film teljes zenei anyagát is ő írta. A szerző már több mint 30 éve foglalkozik zenével, ezért számára különösen érdekes része volt a projektnek, hogy ezúttal nem egy másik alkotó filmjéhez kellett zenét írnia, hanem a saját történetét és képi világát kellett zeneileg is felépítenie. Most hallgassák meg a Múltad a jövőd alkotójával, Gyurica Ferenccel készült interjúnk első részét itt, a Cine Musicban.
1: Klasszik Rádió 92.1.
0: Október 2-án mutatják be azt a nagyon különleges, tudományos, fantasztikus animációs filmet, amelyet februárban a 45. Magyar Filmszemlén egy szűk körben már láthatott néhány rajongó, aki ugyanis szereti a Star Wars, esetleg a videójátékoknak a világát, az biztos, hogy nagyon lelkes lesz majd a Múltad a jövőd című új film kapcsán, amelynek készítőjét és zeneszerzőjét, Gyurica Ferencet köszönhetem most a vonalban. Azt gondolom, hogy van ebben egyfajta nosztalgia is, amikor valaki gyerekként látja a Star Wars, vissza-vissza nyúl ehhez a gyerekkori fantasztikus és tényleg letaglózó élményhez.
2: Igen, nosztalgia faktor az benne van. Az én részemről ez az egész film ez úgy indult, hogy én egy nagy zenekari zenét akartam csinálni, tehát klasszikus zenét. Kicsit megcsömörlöttem a popzenétől, mert egysikúvá vált legalábbis a számomra az elkészítése, mert nagyon sok ilyet kellett készítenem ahhoz, hogy megéljek, és kellett valami, ami visszavezet az élvezeti részéhez a zeneszerzésnek. Én úgy gondoltam, hogy csinálok egy ritkaságot. Magyar filmekben nagyon ritkán szól nagy zenekari mű, elvétve egyszer-kétszer. Nekem ez volt az inspiráció. Illetve, hogyha már így a nosztalgia faktornál tartunk, igen, a science fiction az én részemről az erősen benne van az én filmes világomban. Hát ugye a Star Wars-zal, Star Trek-kel nőttem fel, meg még van ez a Stargate Atlantis, a sorozatok, amikor még azt lehetett nézni tévébe. Nekem ezek megmaradtak. Viszont magyar filmkészítés szintjén ezt nem láttam, hogy bárki akarna ilyet csinálni, és én úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó út lesz, egy egyedi út lesz, hogyha egy ilyen típusú filmet készítek.
0: Most már elég sok néhány perces részlet látható ebből az egyébként 99 perces animációs filmből. Van ennek az alkotásnak egyfajta apokaliptikus hangulata. Ehhez mindenképpen egy kicsit sötétebb hangulatú, epikus jellegű zene illik. Van-e olyan zeneszerző egyébként, filmzeneszerző, akinek a munkássága annyira nagy hatással volt rá, hogy tulajdonképpen jó lesne, hogyha az ő munkáihoz hasonlíthatnánk a te jelenlegi munkádat?
2: Azt nem merem mondani, hogy volnék olyan jó, mint John Williams, nekem ő a kedvencem, de hát mondjuk ő nem szokott ilyen dárkos zenéket csinálni, nagyon ritka, a Schindler listája az talán kivétel. Aztán Alan Silvestri, így a filmes zeneszerzők közül, de a régiektől is van. Nekem eléggé vegyes a felhozatal, hogy én milyen típusú zenéket szeretek. Viszont a dárkosság, amit te mondasz, az inkább a trailerre jellemző ez az epikus hangulat. Jó, nyilván a filmben is muszáj alkalmazni ilyet, de itt a filmkészítés során a zeneszerző az kénytelen a képi elemekre hagyatkozni, és akkor jönnek olyan momentumok a zenében, ami sötétebb hangulatúvá teheti, de alapvetően nem egy sötét hangulatú film és filmzene, amit én csináltam.
0: Ha nagyon röviden a sztoriát szeretnénk összefoglalni, akkor hogyan lehetne meghatározni? Van-e esetleg ebben bármi utalás az emberiség jövőjével kapcsolatban?
2: Nyilván vannak benne üzenetek, de nem erre került a fő hangsúly. Én elsősorban szórakoztatni akarom a nézőket, és nyilván jön be egy-két olyan gondolat, ami mélyebbnek számít, többek között például a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A mesterséges intelligencia is tud galibát okozni a filmemben. Itt azért felmerül az, ami így reflektál a mai világunkra az AI kapcsán, de annyira azért nem akartam ezt így nagy mélységekbe vinni. Elsősorban a szórakoztatás volt a hangsúly.
0: Szinte teljesen egyedül készítetted el ezt a filmet 6,5 év alatt. Konkrétan miben segített téged az AI?
2: Ugye én ezt 2020-ban kezdtem el, hát akkor még sehol hírehamva nem volt a mesterséges intelligenciának, tehát a hagyományos 3D animációs szoftverekkel kezdtem el ezt csinálni, és 2023-ban, amikor ezek a generatív AI rendszerek még ilyen hatújú, meg egészen alacsony felbontású dolgokat csináltak, nekem eszembe jutott egy ötlet, amit úgy gondoltam, hogy meg tudok valósítani. A cél az volt, hogy az emberi arcokat tudjam kicsit élethűbben megjeleníteni, mert a 3D render szoftverből valahogy nem jött ki. Tehát olyan túl műanyag volt, túl plasztik. Kidolgoztam egy saját eljárást. Ezt elég gyorsan meg is tudtam valósítani. Itt nyomokban AI-ról van szó nyilván, de nem olyan szinten, mint amit az emberek gondolnak mostanában, hogy csak beírok egy promptot, és akkor kidobja. Tehát nem erről volt szó, hanem arról, hogy a már meglévő jeleneteket javítottam föl a saját módszeremmel. Maga az animáció, hogy hogyan készül, vagy hogyan kell elkészíteni normálisan egy animációs filmet, vagy egy jelenetet, ez nagyon sokat fejlődött az idők során. Azért hozzá kell tenni, hogy az első két évben én úgy csináltam a filmet, hogy fogalmam nem volt arról, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és aztán, amikor úgy visszanéztem, akkor láttam, hogy ez így borzalmas, ez nem tartható, és onnantól már nagyon keményen nekiálltam, tehát az egyik ilyen készség, amiben nagyon sokat fejlődtem, az maga az animáció elkészítése. A vágások az nem annyira, mert videókat régebben is vágtam már. Leginkább ez, hogy hogyan áll össze egy jelenet úgy, hogy az ténylegesen jó is legyen, tehát mondjuk a kamerabeállítások, stb. Ebben én elég sokat fejlődtem, és meg kell mondjam őszintén, hogy a zenében is, mert bár én régebben is csináltam nagyzenekari műveket, de azt igazából csak ilyen hobbi szinten magamnak, viszont rengeteg dolgot tanultam, ami nagyon fontos a fejlődésem szempontjából, ezért is akartam én egy ilyet elkészíteni, hogy tulajdonképpen tanuljak a munka folyamat során.
0: Nagyon sok ismerősömnél látom, hogy teljesen behúzza őket az a lehetőség, amit az AI kínál, akár a zene komponálás területén. Nyilván ennek megvannak a veszélyei, meg felismerhetők, egy csomó minden felismerhető, amit az AI készít, de azért mégis az a szabadság, amit az AI megad, az lenyűgöző.
2: Engem nem nyűgöz le annyira, mert megmondom őszintén, hogy volt már részem benne, de nem a film kapcsán. Legeneráltam valamit AI-jal, és 8-adjára se hozta azt, amit nekem kellett volna, és aztán rájöttem, hogy én magam hamarabb megcsinálom, tehát engem annyira nem nyűgöz le, de ugyanakkor tényleg vannak jó ötletek, tehát inspirációs forrásnak jó. Azzal nem vagyok kibékülve, hogy valaki az AI segítségével legeneráltat egy zenét, és akkor az kész, az jó. Nem, az nagyon nem jó még. Inspirációs forrásnak tökéletes, de kész végterméknek csak korlátozott esetekben szerintem. Ha megnézzük a tracklistát, 28 mű van a lemezen, úgyhogy rengeteget dolgoztam vele, tényleg ez egy fél éves folyamat volt. Tényleg kipróbáltam az AI-t, de azt mondtam, hogy nem, nekem erre semmi szükségem, ez teljesen a saját kútfőből jött minden.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták már a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyott.

0: kanyarodva a Kossuth Lajos utca, Ady Endre út és a Pest Erzsébet Baross utca közötti megállóit. Lezárták ma este 8 óráig az M5-ös autópálya bevezetői szakaszán a Szentlőrinci úti felhajtót burkolatjavítás miatt. A 13. kerületben lezárták a Tomori utcát a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt ma éjjel 2 óráig. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, nem érinti a közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pest Erzsébet felső és a közvágó híd között pótlóbusz jár. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ez a Cine Music, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatjuk a Cine Musicot, a szerkesztő Varga Ramona, a műsorvezető Há Varga Marian. Az előző fél órában a Múltad a jövőt című új magyar animációs filmről ejtettünk szót. Beszélgettünk a film készítőjével, Gyurica Ferenccel, valamint premier előtti zenei részleteket is bemutattunk a filmből. A film alkotójával és zeneszerzőjével, Gyurica Ferenccel beszélgetünk tehát ismét, majd további zenei részleteket hallgathatnak meg műsorunkban.
1: Klasszik Rádió 92.1.
2: Van-e ilyen típusú dal, amire kifejezetten törekedtél, hogy emberi hang is megszólaljon benne?
3: Konkrétan ének az a kredit alatt futó betétdal. Barabás Miklós barátom, ő énekelte el ezt a dalt, a Timelines Collide elnevezésű dalt. Ez a YouTube-on is megtalálható egyébként, ez már egy pop zenének felel meg. De magában a filmzenébe a páromat győztem meg, hogy vokálozzon. Ezek nem konkrét énekek, hanem vokális szólamok.
2: Pont a John Williams nyilatkozta egyszer, ugye mondtad, hogy ő az egyik kedvenced, hogy az emberi hangnak olyan elképesztő ereje van az énekhangnak is. Tudományosan, kutatásokkal lehet mérni, hogy milyen hatással van az idegrendszerünkre, ha meghalljuk az emberi hangot, az emberi éneket. Ettől ez az egész távolinak tűnő világ is nagyon emberközelévé válhat. Én ezt jól gondolom?
3: Igen, abszolút. Elég arra gondolni most, hogyha meghallgatsz egy AI-jal készült zenét, ott mindenki van centízve, hallod, hogy emberi hangnak tűnik az az ének, amit produkál a mesterséges intelligencia, de mégis valahogy olyan művi. És ezt nem tudja visszahozni a mesterséges intelligencia például, tehát hogy élettel telivé váljon az egész. Az emberi hang az rendkívül fontos eleme a zenének, én úgy gondolom, a tényleges emberi hang.
2: Ha egy kicsit nagyobb látószögből nézzük az AI megjelenését a zeneiparban és a filmiparban, az ismert tényezőkön túl mit említenél, ami akár pozitív, akár negatív értelemben, de biztosan át fogja alakítani a zenét is és a filmezést is?
3: Nincsenek illúzióim, a zenében még talán marad egy kis önállóság, mert ott úgy látom, úgy vélem, hogy nagyon sokan most már arra fektetik a hangsúlyt, hogy ne az legyen a cél, hogy egy az egybe legeneráljunk egy zenét és kész, hanem az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével hozzunk létre hangszeres műveket mi magunk. Viszont a filmiparnál nem ezt látom. Tehát ott azt látom, hogy persze ott is megvannak az eszközök, hogy valamennyire egyedi legyen, de nem vagyok annyira pozitív ezzel kapcsolatban. Szerintem a filmiparnak fel kell kötnie a gatyáját, mert az, ami most tapasztalható, az még csak a kezdet. Ebből a szempontból ez negatív irány. A másik szempontból viszont pozitív irány az az, hogy nagyon sok olyan embernek lehetősége lesz készíteni filmet, ami az ő fejéből pattant ki, amire korábban nem volt lehetősége. Tehát mindennek megvan a pozitív és negatív oldala, de azt hiszem, hogy a professzionális szakma szempontjából ez egy kicsit hátrányosabb lesz, mert kevesebb munkaerőre lesz szükség. Hosszú távon biztos.
2: Ami azonban nagyon pozitív, hogy szuper hangok, magyar hangok hallhatók a filmben a karakterek hangjaként. Kik ők?
3: Németh Borbála például. Csodálatosan jó hangja van, az egyik fő karakteremnek a hangja. Széles Tamás, Miller Zoltán, Kálid Artúr, Schneider Zoltán, Rajkai Zoltán, mindenki ismert színész vagy szinkron színészként mindenképpen ismerik a nevüket a nézők, hallgatók. Igen, ez egy szándékos dolog volt, én ezt nem akartam amatőr módon megoldani, hogy mondjuk a barátaim eljönnek, és akkor majd felmondják. Tehát én abszolút úgy gondoltam, hogy ez csak akkor lesz életképes, hogyha ezt professzionális színészek mondják föl. És egyébként tényleg oltári nagy különbség van, mert a munkafolyamat közben, miközben én csináltam a filmet, én magam mondtam fel a szövegeket, hogy ne csak lássam a jelenetet, de halljam is, és hát ég és föld, amit ők produkálnak mondjuk az én saját verziómhoz képest, úgyhogy le a kalappal előttük, csodálatosak.
2: A filmet már láthatta egy szűk körű közönség, elsősorban szakmai közönségről van szó. Volt-e ezeknek a visszajelzéseknek olyan hatása a filmedre, ami miatt megváltoztattál mondjuk a cselekményben, a zenében, vagy akár az időben bármit is?
3: Magában a cselekményben nem annyira, inkább ezek technikai jellegű dolgok voltak, tehát nagyon hosszú egy animációs filmnek a 111 perc, hát ezt egy rendező barátom mondta, úgyhogy meghallgattam és igazat kellett adnom neki, és így lett végül 99 perces a film. Volt egy zárt körű vetítés is, és hát ugye oda eljöttek a színészek, és abszolút ilyen nagyon pozitív volt a visszajelzés, de külön kértem őket is, hogyha van valami negatívum, akkor azt még most mondják el, mert még tudok rajta változtatni. És hát volt egy olyan jelenet, ahol nem látszott a lábnyoma a szereplőnek, pedig a homokban sétált, és tényleg az úgy kimaradt, és akkor ezt javítottam. Tehát ilyen apróságok, illetve a szájmozgás, ami az elején még problémás volt. De most már azt is megoldottam. Ha megnézed a jelenlegi magyar filmes felhozatalt, nem feltétlenül akcióorientált, meg nem feltétlenül sci-fi orientált. Viszont az én filmem az az, és ez egy úgy kívánja, hogy nagyvászon legyen látható, és egyébként, mivel én ezt kétszer már láttam vetítőteremben, így elmondhatom, hogy ég és föld a különbség nyilvánvalóan a mozivászon javára. Arra biztatok mindenkit, hogyha érdekli őt ez a film, akkor ne várja meg, amíg a streaming csatornákra kerül, menjen el inkább a moziba megnézni, annál is inkább már több helyen is vetítésre kerül majd.
2: Ugye a beszélgetésünk vége felé arra kérlek, hogy a hallgatók számára egy rövid összefoglalót adjál.
3: A fő történetszál időpontja az 2197. Van egy főhősünk, Jack Enderton, aki a börtönben ücsörög, ártatlanul elítélték, egyszer csak érkezik hozzá egy tábornok, aki felajánlja neki a szabadságot cserébe bizonyos dolgokért, és innentől kezdve a főhősünk élete teljesen megváltozik, felfordul minden, neki kell megmentenie a világot, és természetesen a múltjára is fény derül, amiről addig ő nem tudott semmit. Nyilván ez a film, az, hogy ez 6,5 évig készült, ez egyszer oké, meg lehet csinálni, de ez nem tartható állapot, mert belebetegszik az ember hosszú távon, nem egy ideális állapot. Hogyha lesz rá lehetőségem, akkor élőszereplős filmben gondolkodom, de azt nem 6,5 évig akarom csinálni. Több tervem is van, de ezek tulajdonképpen mind annak a függvénye, hogy ez a film hogy sikerül, mert ebbe tettem bele tulajdonképpen az összes pénzemet, az energiámat, de nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ez a negatív felhang, ez elszáll a semmibe, és az ellenkezője fog megtörténni.
2: Október 2-án tehát a nagy közönség is láthatja a Múltad a jövőd című animációs filmet, amelynek készítőjével, zeneszerzőjével, Gyurica Ferenccel beszélgethettem. Nagyon köszönöm a beszélgetést.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el az EU. Pusztító viharok sújtják az Egyesült Államok északkeleti részét. Marad a kellemes, kora őszies idő idehaza. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak a humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli település egyik fogadójánál géppisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A dél-afrikai köztársaság az egyik legmagasabb emberölési rátával rendelkező ország a világon. Amint egy 62 milliós országban naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává. Több mint 74 ezer palesztin halt meg a gázai övezetben az elmúlt 3 évben, a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint. A szervezet azt is közölte, hogy Izrael és a Hamász tavaly októberi tűzszünete óta is több mint 1100 palesztin áldozata van a rendszeresen kiújuló harcoknak. A minisztérium jelezte, hogy a halottak mintegy fele nő és gyermek. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek. Több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 ezer háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádölt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította, több mint 2400 járat késett, csaknem 1200-at pedig töröltek. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a katániai légiközlekedésben. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható. Többfelé köd képződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pályakarban tartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak majd Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móricz-Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között Újbuda központ érintésével pótlóbusz jár. mára lezárták a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pesterzsébet-Baross utca közötti megállóit. Lezárták ma este 8 óráig az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Szentlőrinci úti felhajtót burkolatjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
6: 6 óra után újra köszönti hallgatóit a Cine Music filmzenei műsora itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő fél órában egy sci-finek titulált, de műfajilag nehezen besorolható kategóriájú sorozattal találkozhatnak, amely mind a nézők, mind a kritikusok szerint hiánypótló alkotás. Tartsanak velünk, és megtudhatják, hogy mely szériáról lesz ma szó a Cine Music sorozat blokkjában.

Az imént egy újszerű western science fiction, az idén áprilisban az Amazon csatornán bemutatkozó Odakin című szériából csendült fel egy rövid zenei részlet. Az amerikai szaksajtóban Mystery Box-nak nevezik azokat a sorozatokat, amelyeknek szerkezete alapvetően egy nagy természetfeletti rejtély köré épül. Ez szakkifejezésnek egyik legismertebb képviselője egyértelműen a Lost című sorozat, de ide sorolható a Westworld és a mostanában nagyon népszerű Stranger Things című produkció is. Az Odakin című mai adásunkban bemutatkozó sorozat is besorolható a Mystery Box kategóriába, még akkor is, ha első látásra csak egy szimpla modern westernnek tűnik. Hiszen ebben a produkcióban akad gyilkosság, eltűnés, dráma és sci-fi is, amelyet a készítők meglehetősen ügyesen adagolnak. A széria főhőse Royal Abbott Farmer, aki még nem tette túl magát felesége Rebecca eltűnésén. De nem sokára ennél is nagyobb problémái lesznek, amikor a szomszédos farm tulajdonosai rá akarják tenni a kezüket a földjére. A mindennapos csaták mellett egy váratlan haláleset is történik, mely problémák aztán Abbott földjén a semmiből megjelenő titokzatos lyukban csúcsosodnak ki, és mindez további megmagyarázhatatlan események láncolatát indítja el. A széria forgatókönyvét Brian Watkins-től vásárolta meg az Amazon csatorna, majd nem sokkal ezután hozzá is láttak a sorozat forgatásához, méghozzá a pandémia kellős közepén. A forgatókönyvíró Brian Watkinsről egyébként annyit kell tudni, hogy drámaíróként eddig számos darabot írt színházak számára, és az Odakin az első próbálkozása a forgatókönyvírás terén. Reméljük a későbbiekben ez nem csak próbálkozás lesz, és további remek forgatókönyveket kaphatunk majd tőle.

Az előbbi percekben egy újabb zenei részlet csendült fel az Odakin című neo-western szériából, amelyet számos kritikai oldalon úgy jellemeznek, mint a Yellowstone és a Lost című sorozat furcsa találkozását. Az első évad 8 részből áll, de nagy valószínűséggel, legalábbis ha hihetünk az eddigi nyilatkozatoknak, a sorozat 2024-ben visszatérhet a második évaddal. Mind a nézők, mind a kritikusok egyetértettek abban, hogy a főszereplő Royal Abbott karakterét alakító Josh Brolinnak évek óta ez a legjobb szerepe. Az 54 éves színész 1985 óta látható sorozatokban és filmekben egyaránt. A 2000-es években számos emlékezetes filmje volt, gondoljunk csak a Nem vénnek való vidék, a George Bush élete, vagy épp a 2021-es év szuperprodukciójában a Dűnében nyújtott alakítására. De a színész sokak számára leginkább a Marvel filmekben Thanos az őrült titán megformálása kapcsán lehet ismerős.

Az Odakin című széria nem csak műfaji, de zenei összetétele is meglehetősen kontrasztos. A sorozat zenei albumán ugyanis egyszerre található kortárs country sláger és klasszikus vonós zene is, amelyet itt a Cinemusic sorozat blokkjában az utolsó lépcsőfok és az éjszakai égbolt kapcsán emlegetett komponista páros Danny Bancy és Sander Gerians alkotott. A 20 éve közösen zenélő és közös pályájuk okán összefort dúó nem mellesleg egy Emmy jelöléssel is büszkélkedhet. Most azonban jöjjenek további zenei részletek az Odakin című szériából, amellyel ugyan búcsúznak már a sorozatok, de ne feledjék, hogy jövő hét vasárnap is találkozhatunk, amikor bemutatkozik egy nagyon különleges animációs sorozat, a Hiány. Tartsanak velünk akkor is!

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pályakarbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak majd Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móricz-Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között Újbuda központ érintésével pótlóbusz jár. Mára lezárták a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pesterzsébet-Baross utca közötti megállóit. Lezárták ma este 8

0: Szóráig az M5-ös autópálya bevezetői szakaszán a Szentlőrinci úti felhajtót burkolatjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cinemusic mai adásának utolsó fél órájában 30 esztendőt repülünk vissza az időben, a Charlie Sheen főszereplésével forgatott paródiáig, a nagy durranásig. Jim Abrahams olyan vígjátékok révén szerzett hírnevet, mint az Airport szérián alapuló Airplane, a háborús mozikból táplálkozó Top Secret, a krimiket sajátosan feldolgozó nagyon különleges ügyosztály és az abból kinövő csupaszpisztoly trilógia, valamint a Top Gun sikerén felbuzdulva vászonra álmodott nagy durranás. A hazai tévécsatornák programszerkesztői előszeretettel tűzik műsorra projektjeit, amelyek meglehetősen pihent humorral vannak felvértezve, és bár önállóan is képesek szórakoztatni, ahhoz, hogy minden apró mozzanatát, fricskáját megértsük, szükség van a táptalajául szolgáló filmek ismeretére. Abrahams úgy igyekszik jó kedvre deríteni bennünket, hogy a klasszikus vígjátéki elemeket vagy a burleszkel, vagy a szójátékokkal, vagy félrehallásból kerekedő abszurd párbeszédekkel elegyíti. De nem csak a direktor víziója és a forgatókönyv vezetett a sikerhez, a manapság már inkább botrányairól ismert Sheen remekül hozza az önkéntes számüzetésből visszatérő, félelmet nem ismerő pilóta, Topper Harley karakterét, Valeria Golino tökéletes választás volt a dögös pszichológus nő szerepére, Lloyd Bridgesnek pedig minden egyes mozzanata önálló esttel ér fel. A magyarországi népszerűséghez azonban a szinkroncsapat is sokat tett hozzá. Sarodi Tibor felelt a magyar szövegért, a főbb karakterek hangjait pedig Rátóti Zoltán, Szabó Sípos Barnabás, Szombati Gyula, Snell Ádám, Tóth Enikő, Pusztaszeri Kornél, Velencei István és Csankó Zoltán kölcsönözte. Abrahams nem az a fajta filmes, aki képes hosszan lehorgonyozni egy-egy komponistánál. Ugyan sokat dolgozott Ira Newborn-nal, a nagyon különleges ügyosztály epizódok, illetőleg a csupaszpisztoly mozik kapcsán, őt leszámítva azonban folyamatosan váltogatta a zeneszerzőket. Elmer Bernstein, Maurice Jarre, Lee Holdridge, Thomas Newman és Michel Colombier után a nagy durranás esetében Sylvester Lévai mellett döntött. Az ügynököm eljuttatott Jim Abrahams rendezőnek egy kazettát, amin az Elite Commando zenéje volt. Ezután Jim felhívott és találkozót kért velem az irodájában, Santa Monica-ban. Amikor odaértem, köszöntem neki, ő pedig rögtön így kezdte. Figyeljen, Lévai úr, azt követően szoktam zeneszerzőt alkalmazni, miután beszéltem vele, ám ezúttal kivételt teszek, amelynek oka egyszerű, meghallgattam az Elite Commando szkorját, közben pedig a saját filmemre gondoltam, és nem tudtam abba hagyni a nevetést. Ez a komoly hangvétel és a Top Gun kifigurázása tökéletes párosítás. Emlékezett vissza a komponista egy későbbi interjú során a kollaborációjukhoz vezető első lépésekre. Sylvester Lévai nagyon ügyesen ötvözte saját elképzeléseit a Top Gun szkorjának fontosabb mozzanataival, jellegzetességeivel. A szimfonikus zenekar mellett a komponista szintetizátorra is támaszkodott, a gitárszólókért pedig Dwayne Chacqua felelt, akinek neve más lévai muzsikáknál is felbukkan. Következzen egy kis ízelítő a nagy durranás szkorjából, melyről bővebben a filmzene.net portálon olvashatnak az érdeklődők. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, az adás létrejöttében közreműködtek Varga Ramona szerkesztő, munkatársaink Glock Melinda, a filmzene.net csapata technikus kollégánk és a műsorvezető Hávarga Marian. Cinemusical legközelebb az ismétléskor jövő szombaton 17 órától, illetve új adással vasárnap 17 órától találkozhatnak. További szép estét kívánunk, most pedig induljon a nagy durranás zenei anyaga.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Ludwig van Beethoven 8. F-dur szimfónia első tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar Szél György vezényletével.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Pszichológusok és színházi szakemberek fognak össze a fiatalok mentális egészségéért. Marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok között különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Magyar közösségeket látogatott meg Kanadában a külügyminiszter, aki részt vett a Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita elmondta, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, fontos cél az is, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezmény rendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepel a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Folytatódik a kellemes kora ősz idő sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 27-e lesz az a dátum, amelyet a Mesélő Budapestben most behozzunk ide a hallgatóknak, ugyanis ez a turizmus világnapja, és ezzel kapcsolatosan te megkerestél valamit.
2: Igen, találtam egy útikönyv bejegyzést az első útikönyvből, amely Budapestről készült, és 1873-ban jelent meg az író és újságíró Hevesi Lajos könyve Budapest és környéke címmel. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez volt a fővárosról írott első útikönyv. Ez különben fent van az interneten, tehát PDF formátumban olvasható. Még nem jutottam a végére, de nagyon szórakoztató olvasmány, egy igazi időutazás. Nagyon jó a stílusa, leírja a korabeli műemlékeket, hogy is nézett ki a város, tényleg nagyon-nagyon pontosan, precízen, és van benne egy rész a vendéglátás történetéről is, én most éppen ezt emeltem ki. Rátmór könyvkiadó volt az, aki ezt a kiadványt felvállalta. Rátmór könyvesboltja a polgár és a szellemi élet vezetőinek nagyon fontos találkozó helye volt, és hát számtalan azóta is nagyra értékelt irodalmi és szakmunka műhelye lett, és így jelenhetett meg Hevesi Lajos könyve is. Úgyhogy ebből idéznék néhány mondatot a teljesség igénye nélkül. Például az étkezési szokásokkal kapcsolatban idézem. Az étkezési órák általában véve nem mondhatók nyugatiaknak. Az ebéd rendes órája 12 és 3 óra közé esik. Aki később jő, azon veszélynek teszi ki magát, hogy már nem lesz elég egészen kielégítve. Az étkezés mindenütt étlap szerint történik. Akadt akkoriban is azért olyan vendéglő is, ahol késő délután is jól lehetett ebédelni. Ő például ekkor a Servita téri Mihaleket és a Marshall vendéglőit ajánlotta. Ez utóbbi harmadik Napóleon szakácsa volt. Felsorolt az útikönyv például az abban az időben nagyon népszerű sörházakat, köztük a Komlókertet, a Virágbokrot és a Vigadót, ezekről is beszéltünk már korábban, és az akkori kávéházakról is olvasunk, például a Korzóról, ami a Ferenc József rakparton volt, ez a mai Belgrád rakpart, és látogatott volt akkoriban, amit én nem is tudtam, a Budán az Alagút fölötti kávéház, idézem, Budán az Alagút fölött, a Lánchíd melletti takarékpénztári épületben és a Dunaparti Lutzenbacher házban. Aztán az öt akkoriban említett és ajánlott cukrászda közül sajnos már csak egynek a neve lehet ismerős, ez pedig a Színház téri Kugleré, a mai Zserbó elődjé. Ugye ez a, akkoriban ott állt a Német Színház, és akkor még Kugler üzemeltette, és később került Zserbó vezetése alá ez a kávézó.
1: És a konyháról mit ír?
2: Nagyon érdekes, amit a konyhánkról mond. Bécs és Párizs irányadó befolyása alatt áll, de mégsem annyira, hogy a nemzeti elem szintén érvényre ne juthatna. A fővárosi gulyásos és pörkölt igaz, hogy a derék alföldi gazdasszony főztét távolról sem közelítheti meg, és a budapesti halászlé sem mérkőzhetik a szegedivel, de az elkényeztetett ínyű vidéki magyar ember ezt bizonyára nem fogja zokon venni, hiszen ő úgyis egyebet keres Pesten, mint jóféle paprikást. Szerintem ez nagyon, nagyon kedves.
1: Miről szól még az útikönyv? Mit ír még le?
2: Megismerkedhetünk például a Filoxéra előtti főváros és a főváros környéki boraival is, a kőbányai fehérrel, a csömörivel, a szadaival, ezeknek mára sajnos tényleg hírük sem maradt. A vörös borból akkoriban a budai volt a legdivatosabb, közöttük is leginkább a sashegyi. És hát a szerző bemutat néhány korabeli kedvelt borozót is, és megállapítja, hogy, idézem, Budán és Óbudán a legközönségesebb kocsmákban bámulatos minőségű vörös borokat mérnek, igen olcsón. Nem is csoda tehát, hogy a legkevésbé nem díszes helyiségeknek a főváros legjobb osztályaiból is jutnak látogatói.
1: Ír arról bármit is ez a könyv, hogy bor valót, hogy volt szokás adni akkoriban?
2: Igen, ez is nagyon-nagyon érdekes, és megint idézem. Tehát 1873-at írunk. A magyar főváros szolgáló személyzetének markát is igen kellemesen csiklandozza a borravaló, s a szállodákban a kapustól kezdve le a házi szolgáig mindenki az úzusz vagy abúzusz joga szerint reál háromlandó járulék reményével kecsegteti magát, kávéházakban és vendéglőkben pedig a főpincér s az étekfogó egyforma hével áhítozzák a mindennapi borravalót. Az utazni szokott idegen, ki a részben másutt sem talál jobb állapotokat, ezen nem fog megbotránkozni, és bőkezűsége gyeplőit egészen kedve szerint fogja megereszteni vagy megszorítani. Mellesleg legyen itt megemlítve, hogy a vendéglőkben és kávéházakban 3-5 krajcár teljesen elegendő.
1: Hogy ezt vajon, ha most átszámítanánk is, a 10% az vajon ugyanennyi lenne, azt nem tudom, igen, de jó kis időutazás volt.
2: Igen, és szerintem annyira szemléletes, tényleg visszarepített minket a turizmus világnapja alkalmából.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban már oly sok mindent csináltunk olyan sokszor. Ma kávézni fogunk, hiszen szeptember 29-e a kávé világnapja. Szerintem kávét inni mindig nagyon jó dolog, ilyenkor meg aztán főleg.
2: Mi életünkben, a magyarok életében a törökkor óta van kávé. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nem sok jó maradt a törökkor után. Én két dolgot szoktam említeni, a kávé és a török fürdők. Ugye van az a bizonyos mondás, hogy hátra van még a fekete leves, Ez is a kávéra utal. A váradi pasa volt, aki el akarta fogadni Tököli Imre erdélyi fejedelmet, így meghívta magához. És érezte Tököli Imre, hogy ezért itt nem mennek olyan jól a dolgok, és hát sietősen próbált távozni az ebéd után. És akkor az egyik janicsár nagyon szívélyesen marasztalta, hogy hát ugyan maradjon még, hiszen hátra vagyon még a fekete leves, utalva ezzel a kávéra, amit az étkezés végén szolgáltak föl, és hát ugyan maradt a fekete levesre, de utána bizony láncra is verték. Így alakult át ez a mondás mára, hogy hátra van még a fekete leves.
1: Budapest a kávéházak fővárosa volt, és lett is, és van is még talán mindmáig. Igen. De akkor ezt egy picit vegyük át.
2: A kávéházak fénykora az 1800-as évek vége, 1900-as évek elejéről nagyon sokat beszéltünk, sorra vettük a kávéházakat. Első kávéház, ez egy nagyon érdekes dátum, ugyanis jóval korábbra vissza kell mennünk, méghozzá 1714-re. Ekkor vásárolt ugyanis egy bizonyos kávéfőző Balázs, nem tudjuk a vezeték nevét, csak az, hogy Balázs volt, Blázius, úgyhogy kávéfőző családi nevet kapta az utókortól. Ekkor vásárolt ő egy szép vastagfalú házat a mai Molnár utca környékén. Addig csak ilyen nyakba akasztott asztalkáról árulták kávéárusok, ezek mozgóárusok voltak, és ő maga is ilyen volt, kávéházi Balázs, de olyan szépen beindult neki ez az üzlet, hogy a visszaforgatott haszonból meg tudta venni ezt a házat, de volt hozzá elég pénze, és hát volt már egy törzs vendéggárdája is, úgyhogy így tudta nyitni ezt a kávéházat, tudhatta azt, hogy lesznek emberek, akik be fognak hozzátérni, és fognak itt kávét méretni.
1: Milyen leírás található erről a kávéházról, vagy mi az, ami fellelhető?
2: Azt tudjuk róla, Rómer Flór is például Pesti krónikájában ír erről az úgynevezett kávésboltról. Ő azt írja, hogy a Halpiac 241-es számú házában nyílt meg, ez Pestnek a déli részén volt található. Oszlopos, boltíves, tágas helység volt, ahol a szürkület beálltával, viaszgyertyával világítottak, és az egyik leírás szerint esténként egy lengyel hegedűs is muzsikál. Tehát már itt is megjelent a szórakoztatás eleme is a kávéházakban. Itt nagyon erős, törökös kávét szolgáltak fel, amelyet hölgyek számára, hogyha ezt ők igényelték, mandula tejjel gyengítettek, vagy hát higítottak.
1: Itt is olvashattak már újságot a betérők?
2: Igen, tudjuk azt is, hogy két újságot is járatott kávéházi Balázs, az Offenstadt Zeitung és a Nürnbergi Kalendárium.
1: Kik látogatták ezt a kávésboltot?
2: Na most itt egymásnak ellentmondó információkat is kapunk, felsorolok mindent, amit találtam ezzel kapcsolatban. Az egyik leírás szerint elsősorban fuvarosok, kereskedők, és hát főleg az itt élő rácok, ez Pestnek a déli része, az itt élő rácok látogatták, de azt is olvashatjuk, hogy városi hivatalnokok és tisztségviselők is látogatták a kávéházat, illetve hogy irodalmárok is megfordultak a falai között. Ez azért kérdéses némelyek számára, mert az ugyanebből a korból származó írások némelyike negatív felhanggal említi a kávéházakat. Például Csokonai Vitéz Mihály erkölcsromboló tevékenységnek tartotta a kávéházak látogatását. Ennek ellenére az üzlet nagyon-nagyon jól ment. Egy-két évvel később már más ilyen vándor árusok is állandó kávéházat nyitottak.
1: Ezután mi történt?
2: Gombamódra elkezdtek szaporodni ezek a kávézók, amelyek kávéházak egész pontosan, amelyek olcsó árakkal és mindenféle attrakcióval várták a vendégeket, és kialakult egy nagyon komoly árverseny 1729-re. Azt olvassuk a korabeli városi tanácsi jegyzőkönyvébe, hogy három pesti kávés civakodott, mégpedig a már említett Rácz kávéfőző Balázs, ő volt az egyik, aztán volt egy német kávés, illetve egy olasz, Francesco Bellieno nevű kávéház tulajdonos, úgyhogy ők voltak hárman ebben érintettek. Azzal vádolták meg ezt az olaszt, hogy olyan alacsony áron kínálta a kávét, ami már a beszerzési árak alatt volt, és ezzel teljesen alávágott a többi kávéház üzletének, tehát egy konkrét árháború alakult ki valóban. Kávéfőző Balázs nem ment csődbe, sőt, a kávézás egyre elterjedtebbé vált, és ehhez még az is hozzájárult, hogy 1737-ben a pesti városi tanács megtiltotta az utcán való dohányzás, tehát ez teljesen beszorult a kávéházak falai közé. Úgyhogy most ugye pont fordítva van.
1: Az első kávéház épülete megvan-e, fellelhető-e?
2: Az épület sajnos nincsen meg, de azt tudjuk, hogy több mint 100 éven keresztül élt, fennmaradt, és ugye nagyon sok árvíz volt ekkoriban Pesten. Ez az épület átvészelt az 1732-es, de még az 1838-as nagy pesti árvizet is, de sajnos mára már nem maradt fent. Csak azok a kávéházak maradtak meg, amelyek körülbelül 100 évvel később kezdtek el megjelenni, és aztán a 19.-20. század fordulóján érték virágkorukat.
1: És jó kávézást kívánunk mindenkinek.
2: Mindenkinek, így van.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és hát a mai napon elérkeztünk a múzeumhoz. Bár szerintem van egy pár ilyen a múzeum Budapesten, de hát ez is abban a sorban van. Ez a Magyar Nemzeti Múzeum. Azt hiszem nem kell bemutatni senkinek sem, hogy hol van most, de hogy mindig itt volt-e?
2: Hogy is indult az alapítása, az egy hosszabb történet valóban. Menjünk hát igen, a Magyar ide. Nemzeti Múzeum ugye a Múzeum körúton található. Elmondhatjuk róla, hogy a magyarság és a Kárpát-medence történelmi múltjának egyik legfontosabb és leggazdagabb műkincsgyűjteménye. Világviszonylatban is az első nemzeti múzeumok közé tartozik. Ugyanis a nagyműveltségű gróf Széchenyi Ferenc volt a Széchenyi István édesapja, aki az 1802. évi országgyűlés idején azzal a kéréssel fordult első Ferenc királyhoz, hogy engedélyezze számára egy nemzeti közgyűjtemény megalapítását. És ez a nagyszerűen őrzött gyűjtemény képezte aztán később az országos Széchenyi

0: könyvtár alapját. A Nemzeti Múzeum megalapításáról az 1808. évi 8. törvénycikkel rendelkezett, és a könyvtár és a Széchenyi gyűjtemény alapján létesített múzeum története ettől fogva szorosan összekapcsolódott, hiszen az OSK és a Magyar Nemzeti Múzeum 1949-ig egyetlen jogi személyként működött. A tényleges szétválásra csak a könyvtárnak a budavári palotába való költöztetése után 1985-ben került sor. Ez volt az előzmény, amit tudnunk kellett mindenképp.
1: A mai Nemzeti Múzeumnak a telkét, azt mikor vásárolták meg, és akkor innentől szerintem már kitalálják a hallgatók, hogy nem költözködött a múzeum.
0: Így van, 1813-ban vásárolta meg az állam a Battyányi családtól, aztán az erre épített palotába költöztette a gyűjteményt. Ezt az épületet 1847-re építették fel Pollak Mihály tervei alapján. Tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon szép klasszicista épületről van szó. Mindenki előtt is, mert szerintem a nagyon szép lépcsősor, a korintoszi oszlopok, a timpanon, tehát egy igazi klasszicista épület. 1848. március 15-én a múzeumkertben tartott népgyűlés hirdette meg a modern Magyarországot megteremtő forradalmi eszméket. Itt a múzeum dísztermében több alkalommal tanácskozott az országgyűlés alsó és felsőháza is. Ne felejtsük el, hogy ilyenkor nem állt még az országház. Tehát ezért üléseztek a múzeumban, és ezért vannak a március 15-i ünnepségek a Nemzeti Múzeum körül. 1861 és 1944 között számos olyan kiemelkedő személyiségtől vett itt búcsút a nemzet, mint például Teleki László, Kossuth Lajos, Bem József vagy Ady Endred.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumnak a parkja az is fantasztikus.
0: Hát a kertje az gyönyörű, valóban. Ennek kialakításának az anyagi fedezetét többek között a Liszt Ferenc és Erkel Ferenc jótékonysági koncertjei biztosították. Az elmúlt 150 évben számos irodalmi és történelmi személyiség megállítottak itt emléket. 1860-ban került ide például Berzsenyi Dániel szobra, aztán később Kazinczy Ferencé, de találunk itt Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor szobrot is, illetve a múzeum alapító gróf Széchenyi Ferenc szobra, és a természettudós Hermann Otto szobra is itt van, illetve az 1848 a szabadságharc két külföldi katonai vezetője Alessandro Monti és József Viszocki, illetve Giuseppe Garibaldi szobrát is megtaláljuk a múzeum kertben, de szerintem a legfontosabb szobor, amit mindenki lát már a múzeum körútról is, az az Arany János ülő szobra, amely a múzeum előtt található. Stróbula Lajos alkotása 1893 óta díszíti a múzeum kertet.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumban, mint több más múzeumban mindig vannak időszaki kiállítások, de természetesen vannak állandó kiállítások is.
0: Állandó kiállítások terén mindenképp meg kell említenünk a Kelet és Nyugat határán című kiállítást, amely a Krisztus előtti 400 ezertől a Krisztus után 804-ig, tehát a honfoglalás előtti időig fedi le ezt az időszakot. Találunk itt egy római kőtárat is, a lapidáriumot, illetve egy szintén állandó kiállítás mutatja be Magyarország történetét a honfoglalástól a 20. századig. Ezek tehát az állandó kiállítások.
1: És az időszaki.
0: És amit most találunk, két időszaki kiállítást találunk jelenleg a Nemzeti Múzeumban. Az egyik az Amerikai Álom, amely november 1-jéig látogatható. Az amerikai függetlenség nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóját ünnepli idén az USA, és hát minden ehhez kapcsolódó szervezet. Ez a kiállítás az évforduló előtt tisztelegve próbálja bemutatni a magyar emigráció és a diaszpóra sokszínű fordulatokkal teli történetét. Van itt szó vágyakról, veszteségekről, újrakezdésről, kiábrándulásról, de főleg a gyökerekről és az otthon örök kereséséről szól ez a történet, amely a díszlépcsőházban, a kupola alatt és a szomszédos kandalló termekben kerül megrendezésre. Ez tehát november 1-jéig látogatható.
1: És van még másik is?
0: A másik pedig a Nagy Lajos királyunk születésének 700. évfordulója alkalmából rendezett időszakos kiállítás. Ez az emlékév a 2026. március 5-én a király születésnapjával kezdődően vette kezdetét itt a Magyar Nemzeti Múzeum épületében, és a Nagy Lajos király kincsei című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum középkori lapidáriumában, tehát a kőtárában tekinthető meg, ennek az évnek a december 31-éig. Fontos elmondanunk, hogy a korábban itt kiállított koronázási palást, illetve a szeúzókincsek jelenleg nem látogathatók. Ez most felújítás alatt van, ez a kiállítótérnek ez a része.
1: És természetesen ez a múzeum is nyit a gyerekek felé, mint az összes többi múzeum, és itt is lehet egyébként képzeld el születésnapokat tartani. Nekem a lányomnak volt egy születésnapja.
0: Tényleg?
1: Igen,
0: jaj,
1: bizony.
0: Jó.
1: És nagyon-nagyon élvezték, hiszen a lányok ruhákat próbálgathattak, a fiúk pedig kardot, illetve páncélt vehettek fel.
0: Hát ez csodálatos. Egy okkal több, hogy menjünk a Magyar Nemzeti
1: Múzeumba.
0: Így
1: van, köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban mindig megpróbálunk igazodni a világnapokhoz. Így lesz ez a mostani műsorban is. A zene világnapjához kapcsolódunk. 1975 óta ünnepeljük ezt a jeles alkalmat, amikor Yehudi Menuhin kezdeményezésére az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. Azóta minden évben ezen a napon ünneplik a zene fontosságát, sokszor koncertekkel, zenei eseményekkel és flashmobokkal hívva fel a figyelmet a zenei értékekre és a zene összetartó erejére. Most Richard Strauss nyomába eredünk, és sétálunk Budapest utcáin, de hogy mikor volt itt pontosan, és azóta mik őrzik az ő nevét, azt most fogjuk megtudni tőled, és én ezt már alig várom egyébként.
2: Két olyan zeneszerző van, aktől első kézben tanulhatták meg az operaház művészei az itt bemutatott darabokat, Richard Strauss mellett Puccini volt a másik. Tehát ők ketten jöttek el rendszeresen, és tanították be a zenészeknek ezeket az elhangzó darabokat. Richard Strauss-szal kapcsolatban először is megmondom, hogy őszintén, hogy bennem mindig egy kavar volt a sok Strauss nevű zeneszerzőt illetően, aki nem zenetudós, vagy nem igazi zeneértő, lehet, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Úgyhogy próbáltam először is megnézni, hogy ki kivel rokon, és azt találtam, hogy Richard Strauss önmagában megálló nagyszerű német zeneszerző, és hát nem keverendő össze, nem egy családban említendő, idősebb és ifjabb Johann Strauss-szal, akik ugye osztrák zeneszerzők voltak, úgyhogy ezt talán hangozzék el itt a sorban. Richard Strauss 1895-ben látogatott el először Magyarországra a Vigadóban tartott koncertet. Azért vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az ő ide látogatását és egész a jelenlétét gyakorlatilag az ezt megelőző években azért meglehetősen nagy botrányok kísérték. A műveire nem volt felkészülve az európai közönség, tehát először nem igazán értették az ő zenéjét, az ő műveit. Úgyhogy amikor ő megérkezett ide, akkor ezen a bizonyos 1895. december 4-i koncertjén saját művei közül a Halál és megdicsőülést vezényelte. Ezen kívül elhangzott még Beethoven 6. szimfóniája többek között, illetve Liszt ünnepi hangok szimfonikus költeménye. Azonban, ahogy az európai reakciók is ugyanezt mutatták, ekkoriban még itt sem talált értőfüleknek. Azt olvashatjuk az egyik korabeli újságban, hogy a közönség lelkes tapsokban megnyilvánult elismerése is inkább a kitűnő karmesternek, mint a zeneszerzőnek szólt. Tehát ő is mind zeneszerző, mind karmester tevékenykedett, és akkor itt még csak az utóbbi kvalitásában ismerték őt el.
1: Ez ugye a pesti Vigadóban volt, és utána?
2: Utána 1910-ben jött legközelebb, tehát 15 évvel később jött legközelebb hozzánk, 1910. november 3-án és 5-én került sor az első operájának a bemutatójára, ez már az operaházhoz köti őt, és akkor első operáját az Elektrát vezényelte itt nálunk az operaházban. Azt is tudjuk erről az időszakról, hogy az angol királynő szállóban szállt meg. Ennek a szállodának ugye már nincs meg a nyoma, ez a Dunaparton volt, több más szállodával együtt, például a Hungária szálló volt a másik, aki a kor jeles személyiségeit vendégül láthatta. És azt is tudjuk, hogy ahogy megérkezett az angol királynő szállóba, szinte egyből az opera házba sietett, ahol zongorás próbát tartotta szólistákkal. Aztán találtam itt róla egy leírást egy korabeli újságban. A nagy német komponista körülbelül 45 éves, igen magas, karcsú, elegáns termetű ember. Kissé nervózus, bágyat, de végtelenül rokonszenves arcát világos, őszbevegyült, rövid haj veszi körül. Mozdulatai energikusak, lelkesek, kissé szaggatottak, és érdekes lesz őt a karnagyi emelvényen saját műveit vezényelve láthatni. Hangja szépen és mélyen csengő, és közben erősen belenéz az ember arcába. Így jellemezte a komponistát az újság című lap riportere. Aztán azt is olvashatjuk róla, hogy a másnap délelőtti főpróbáról a pesti hírlapban a következőket találjuk. Ez egy nagyon szép mondat, szerintem rendkívül jól jellemzi a zeneszerzőt. Amint kezébe vette a karnagyi pálcát, egyszerre viaszk, jólékony anyag lett a kezében a zenekar, az énekes személyzet, a színpadi apparátus, s ő valamennyin fejedelmi szuverenitással uralkodott. Gyönyörű mondat, ebben úgy minden benne van, tényleg.
1: Akkor tehát november 1-én megérkezett, 3-án és 5-én volt a bemutató. Az nem olyan sok idő egyébként, ő bárhova el tudott menni, erről van bármilyen információ?
2: Erről nem tudunk többet, csak ahogy mondtam azt, hogy hol szállt meg, és hát én gondolom, én úgy képzelném, hogy akkor hosszú-hosszú órákat töltöttek a főpróbával és a zenekari próbákkal. Azt viszont tudjuk, hogy ezeknek az előadásoknak már hatalmas sikerük volt. Tehát itt már nem csak a karmestert, hanem a zeneszerzőt is ünnepelte a magyar főváros, aztán azt is tudjuk, hogy 16 évvel később, 1926. januárjában látogatott ismét Pestre, ekkor már 62 éves volt Richard Strauss, ekkor pedig a Filharmoniai Társaság zenekarával adott egy koncertet a Zeneakadémián, az Operaházban pedig a Rózsa lovag és a Salome előadásait vezényelte.
1: Olyan emblematikus helyeken fordult ő meg egyébként, amire szerintem minden zeneszerző vágyik, igen, hogy ezeken a helyeken is, helyszíneken legyen neki egy-egy előadása, vagy a saját darabjai, vagy vezényelhessen ott.
2: Hát és ne felejtsük el, hogy tényleg a Zeneakadémia akkor még csak mintegy 20 éve került átadásra, a zene temploma, a zene szentélye, azt gondolom a Magyar Zeneakadémia, vagy a Budapesti Zeneakadémia mindenképpen egy ikonikus épület, és hát tényleg ott játszani szerintem minden zeneszerző álma, és valóban hatalmas elismerés volt. Itt is ott találtam egy nagyon szép mondatot róla. Richard a karmesteri székben úgy hatott ránk, mint az a halász, aki marokszámra hozza fel a gyöngyöt onnan is, ahonnan más üres hálóval bújik elő.
1: Hát akkor ő egy zseni volt, azt hiszem, a karmester pálcával a kezében.
2: Igen, azt gondolom én is. 1930-ban is megjelent Magyarországon, itt ekkor mindössze egyetlen hangversenyt vezényelt a Vigadóban, illetve a legutolsó alkalom, amikor Magyarországon járt információink szerint, ez 1932-ben történt, amikor egy hétig tartó budapesti Strauss ünnepségre érkezett a magyar fővárosba. Ez az egész hét ez róla szólt tulajdonképpen. Itt megint egy rózsalovag és Salome előadást vezényelt, valamint ő tanította be és dirigálta legújabb műve az egyiptomi Helena magyarországi bemutatóját, amelyre 1932. október 31-én került sor. Ez az opera egyébként 5 előadást élt meg, és az előadások teltházat vonzottak, hatalmas volt a siker. Azt olvashatjuk, hogy az egyiptomi Helénán egymás mellett ült József főherceg, Horthy Miklós kormányzó és Gömbös Gyula miniszterelnök.
1: Hát mindenki elment oda, aki számított.
2: Aki élt és számított abban az időben, azt gondolom, hogy tényleg ott volt. Az Operaházban, bár a homlokzatán nem szerepel az ő szobra, de az Operaház belsejében 2014 óta van Richard Straussnak szobra. Az a fajta elmaradás, ugye az Operaház homlokzatán lévő zeneszerzők szobraival kapcsolatban mindig vannak viták, hogy kik is vannak ott, és miért pont azok a zeneszerzők vannak ott. Richard Strauss nincs közöttük, de az Operaházban viszont van szobra.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy halhatatlan szerelem nyomába eredünk. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik lesznek a szereplők, kihez kapcsolódik, ennek van-e valamilyen nyoma most Budapesten, fellelhetjük-e ezt? Kíváncsi vagyok az egész történetre.
2: Olasz-magyar szerelmi történetről beszélünk, és a harmadik szálként, a közös alapként megjelenik Petőfi jó költészete. Uh-huh. Több mint 120 évvel ezelőtt élt egy költő a szicíliai Noto kisvárosában, aki, hát ha hisztük, hanem Petőfi Sándor összes művét átültette az olasz nyelvre. Ő volt Giuseppe Cassone, uh-huh, aki egy fiatalember 24 éves korában sztrókot kapott, és szinte teljesen lebénult, és ettől kezdve nagyon jó, nagyon különleges nyelvérzékkel megáldott fiatal ember a nyelvek tanulására fordítja az idejét, és közben verseket is ír, angolul, németül, latinul, oroszul, és olvas is verseket. Uh-huh. És Petőfi versei német fordításban kerülnek az ő figyelmébe. Teljesen beleszeret Petőfi költészetébe, és ekkor dönti el, hogy megtanul magyarul. Úgyhogy mivel otthon van, házának a falai közé kényszerítve ugye a lebénulása miatt, megtanul magyarul, és elmondhatjuk róla, hogy 59 éves korára, azaz 1902-re Petőfi Sándor minden művét, ahogy mondtam, korábban is lefordítja olaszra. 1908-ban például itt a fővárosban megjelenik a János Vitéz olasz fordításának első része, és hát akkor még nem tudhatjuk, hogy két évvel később már nem csak Petőfi költészetébe lesz szerelmes, hanem megjelenik egy pesti lány is, akit Hirsch Margitnak hívnak, és aki egy konferencián olvasott először Petőfi fordítást Cassone tolmácsolásában, tehát akkor olvassa először olaszul ennek a nagyszerű fiatalembernek a fordításait, és hát úgy érezte, hogy mindenképp meg kell köszönni a fordítónak, hogy ilyen nagyszerű munkát végzett, úgyhogy felkutatta az olasz férfi címét, és hát levelet írt neki. Cassone persze nagyon-nagyon örül ennek a rajongói levélnek, és elindul egy nagyon-nagyon szép levelezés. Maga a hölgy is különben nagy nyelv szerető, hiszen ő is beszél angolul, németül, olaszul, beszél is, tanítja is a nyelvet, és elkezdődik egy nagyon szép levelezés. Ugye akkoriban nem volt internet,
1: és nem volt túl gyors sem.
2: Nem volt túl gyors sem, úgyhogy akkoriban 2-3 naponta tudtak levelet váltani. Giuseppe ezek után is olaszul ír neki, és néha mandarint is küld a hölgynek, ugye ekkoriban még nagyon ritka gyümölcsnek, exotikus gyümölcsnek számít a mandarin, és eleinte csak irodalmi témában leveleznek, azonban egyre mélyebbé és mélyebbé válik ez a levelezés, megosztják a legmélyebb érzelmeiket, fájdalmaikat, és olyan mélységig jutnak elő, tulajdonképpen így ismeretlenül beleszeretnek egymásba. Körülbelül 540 levelet, képeslapot és levelezőlapot írt Giuseppe Cassone Margithoz, és hát az ő irodalmi lelke az, ami tényleg ezt egész nagy magasságokba emeli ezt a levelezést.
1: Történik-e valami, vagy ez az érzelem, ez meg tud-e nyilvánulni fizikailag is úgy, hogy ők találkozzanak?
2: Hát képzeld el, hogy soha nem találkoznak.
1: Ne.
2: Soha nem találkoznak, viszont annyira intenzívekké válnak az érzések, hogy a leányzó Hirsch Margit, hogy egy pesti lányról van szó, aki Szicíliába írja ezeket a leveleket, és megkérdezi Giuseppétől, hogy nem veszi-e feleségül. Hangsúlyozom, anélkül, hogy találkoztak volna. A férfi először erre igennel válaszol, de aztán kicsit jobban átgondolja a dolgot, hogy lehet, hogy megbotránkoztató lehet mindez, talán megijed, hogy bolondnak nézik majd őket, úgyhogy végül aztán megváltoztatja a véleményét, és nemmel válaszol, de megmarad a levelezés. Folyamatosan itt a postás különben titokban kézbesíti a leveleket, tehát nem válik pletykává ez a történet. Tehát a frigy elmarad, de a kapcsolatuk az megmarad, és abban is megegyeznek, hogyha a fiatalember meghalna, akkor a levelezésüket megkapja Margit. És hát nagyon érdekes, hogy 1910. július 31-én hal meg Giuseppe Cassone, pontosan 61 évvel később napra pont ugyanazon a napon, mint Petőfi Sándor. 1849. július 31-én, ugye a segesvári csatában. Tehát van valami végzetes kapcsolat itt a két költő között.
1: Hogy maradt fent ez a levelezés, vagy hogy tudunk erről?
2: A rokonai tiszteletben tartották a végrendeletét, úgyhogy a leveleit elpostázták a hölgynek, Hirsch Margitnak, aki a saját leveleit megsemmisíti ugyan, a férfiét pedig, mivel ennek tényleg irodalmi értéke van, ezt megtartja, és hát Magyarországon a Petőfi Irodalmi Múzeumban vannak példányok, tehát ez az a hely, ahol az irodalmi értékeket megőrzik és a köz elé tárják. Olyannyira, hogy ebből megjelenik egy könyv is 2006-ban, Kácsi Margit fordításában, hiszen olaszról kell magyarra fordítani ezeket a leveleket. Margarita gyönyörű magyar virágom című kötet jelenik meg a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában.
1: És Margitról milyen információnk van még?
2: Soha nem megy férjhez, és 1941-ben, tehát 31 évvel az ő halhatatlan kedvese után hal meg 62 éves korában, és még akkor is viseli azt a jegygyűrűt, amit annak idején Giuseppétől kapott.
1: Ez tényleg egy nagyon szép szerelem története volt. Nem happy end-el végződött, de sok-sok mindent szerintem átélhetünk, miközben hallgatjuk ezt a történetet. Köszönöm.
2: Én is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Négy napos tüntetést indítanak a független benzinkutasok holnap. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet hétfőn az országgyűlés, marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Korábban arról írt, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap, négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban, és jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László arról beszélt, hogy az előző kormány gazdasági alapon üzemeltette az erdőket. A Tisza kabinet azonban vállalta, hogy a legértékesebb öreg erdőkben nem engedélyeznek fakitermelést. A védett erdőkben pedig nem lesz tarvágás. A tárca vezető hozzátette, a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok közötti különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Folytatódik a kellemes kora őszi idő, sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.
0: Következik Joseph Haydn G-dur meglepetés szimfónia 3. tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar Szél György vezényletével.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 27-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának első órájában Záborszky Kálmánnal a Szent István Filharmonikusok Brahms és Strauss műveiből összeállított ünnepi évadnyitójáról beszélgetünk, majd Horváth László mecénással és Szabó Tiborral, a Vörös Sándor Színház igazgatójával arról beszélgetek, hogyan vált a gyógyszerszállítók valós történeteiből önálló kortárs színházi előadás a szombathelyi Vörös Sándor Színházban. A második órában Kovács Eszterrel, a Pagony kiadó főszerkesztőjével és egyik alapítójával ünnepeljük a Pagony 25. születésnapját, és bemutatjuk a jubileumra készült különleges mesekötetet is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Néhány percen belül pedig érkezik az a hangverseny, amelyre meghívjuk a hallgatókat. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja közönségét a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. A Brahms és Strauss variációk Magyaros zenére című koncerten a zenekart Záborszky Kálmán vezényli, a műsor pedig a Monarchia sokszínű kulturális világát, a magyaros zenei hagyományok erejét és a bécsi muzsika eleganciáját idézi meg.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Záborszky Kálmánt, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Brahms és Strauss magyaros dallamai nyitják a Szent István Filharmonikusok új évadát. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja a közönséget a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az évadnyitó koncert címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Én azt gondolom, hogy már maga a cím is felvet egy izgalmas kérdést, hogy mit is nevezünk magyarosnak egy zenében.
2: Főképpen egyszerű. A Brahms-tál ugye van egy négyik tétel, ami nagyon magyaros szárótétel. Ez főképpen egy bővített változat a magyar táncoknak. Tehát ez, és a második részben javasol szigárbáróban részletek, és ez főképpen az egyetlen olyan operett, ami már Bécsbe készült, de ez magyar indítatású. Jókai Mor volt a szerzője ennek a darabnak, és Johann Strauss, amikor olvastott a könyvet, akkor eljött Jókaihoz is, meg is beszélték a dolgot, és Jókait írta tulajdonképpen az egésznek a forgatókönyvét.
1: Ön ennek az estnek a karmestere is, és én biztos vagyok benne, hogy mindig izgalmas ilyenkor felkészülni erre, de az is nagyon izgalmas, hogy ugye Brahms G-moll zongora négyese, Arnold Schönberg 1937-es nagy zenekari hangszerelésében szólal igen. meg. Ez a mű, ez hol helyezkedik el egyébként Brahmsnak az életművében?
2: Tudjuk, Brahms életében van gyökere ennek a dolognak, szellemi gyökere méghozzá az, hogy Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz azért, hogy megmutassa a brahmsi darabokat, és Schumann megismertesse őket egymással. Hát ez találkozott remekül sikerült, mert Schumann nagyon sokra értékelte Brahmsnak az adottságait és a darabjait. És egy érdekes dolog történt akkor, Schumannnak a felesége Klára Schumann volt, egy híres zongoraművész. Nála 14 évvel idősebb volt Brahmsnál, de egy kipattott egy plátói szerelem. Ez olyan mértékben erős volt, de közben az történt még, hogy Schumann megbolondult és öngyilkos lett, de ez nem sikerült, meg kihalázták a Rajnából, de utána elmegyógyint időben került, és aztán nem sokkal később következőben meg is halt. Igen, ám, de akkor egyébként dolog történt, mert Klára Schumann tartotta az egész családot, hét gyerek volt Schumanntól, és ő kereste a mindennapi falatokra összezongorázta, nagyon jó zongorista volt. Olyannyira jó, hogy Liszt Ferenc is a legmagasabb szintről beszélt róla. Ez halotta Liszt Ferenc, Klára Schumann zongorázni, és el volt ragadtató tőle. Na, lényeg az, hogy ez, ugye ő tartotta el a családot, de el kellett menni zongorázni, hogy megélnek. És akkor Brahms oda költözött Schumann családhoz, és ő volt szinte a babysitter. Igen, egész érdekes dolog ez is, és ugye közben aztán az a fajta szerelmi kapcsolat az elmélyült olyan mértékben, hogy hát tulajdonképpen így van ott Brahms, Joachim Józsefnek írt egy pár gondolatot, hogy nem tudom jobban csodálni, szeretem őt, tehát ez Klára Schumannra vonatkozott, egyszerűen megbaborázott. Gyakran vissza kell fognom magam, nehogy csöndbe megöleljem. Soha többé nem fogok hajlandó lányt szeretni, vagy legalábbis jelenleg egyáltalán nem is gondolok rájuk. Ők csak ígérgetik a mennyországot, még Klára személyébe megtestesíti azt. Most ez egy fantasztikus valomás, és ez a kölcsönös rajta és szerelem halálokig tartott, de ugye közben ugye Brahms mindenféle dolgokat komponál. Na most itt van ez a zongora négyes. Itt már az első három tétel az szinte Klára Schumann és a Brahms közötti kapcsolatról szól. A négyik tétel, azt említettem, az egy magyar felekezik és magyar tánc, és illetve cigány zene, mert ugye a Brahms ezeket a nótás könyveket kapta meg Magyarországtól, ami megjelent, és ebből csinálta magyar táncokat, és többek között ezt is. De rengeteg fantáziával van. Na most lényeg az, hogy az első három tétel, tehát ez a kész kapcsolatról szól, nagyon szenvedélyes, szomorú, néha vidám, de rapszodikus anyag. A másik tétel az egy olyan érdekes dolog, hogy a dallamot mindig két hangszer játsza, és ez szinte adódik, hogy egyik a Klára Schumann, a másik a Brahms saját maga. És itt is az első részben a második tétel, intermezzozott tétel címe, hogy első részben nagyon szomorú, fájdalmas, bánatos dolgok vannak, a trióban pedig egy rendkívül boldog, felszabadul zené van. Aztán visszatér megint az első rész is, és elég szomorúan fejeződik be pillanat alatt. A harmadik tétel szerintem a mű csúcspontja, ez egy szerelmi valomás. Ilyen gyönyörű zenét, és ez a teljes tisztelt és érzelem gazdag valami, és itt is az van, hogy a végén összeomlik. Szóval tulajdonképpen a betes nem létrejövő szellemi kapcsolat, ennek a bánat, a szomorúság is benne volt. Mert abszolút többször olvastam arról, hogy nagyon magába zárkozottan élt. Teljesen véletlenül vezélt a Mürcsuslágba, ez Bécstől 100 km-re van délre, és ő Brahms ott lakott. És azt láttam, hogy érdették is, hogy Brahms végig, tehát egy ilyen sétaút, Brahms többször járt egy útvonalon végig, és akkor szerintem az a kikapcsolódása. És ott élt elég magányosan, és elég morcos ember a hírében állt, tehát ez természetesen nem volt egy ilyen vidám valaki. Egyetlen egy dolog volt az, ami, akivel ő nagyon jobban volt, Johann Strauss. Nagyon sokra tartott, hogy Johann Straussnak a dallamáit, a fantáziáját, és mindig azt mondja, hogy bármi tudok ilyen dallamokat komponálni, nagyon sokra tartotta. Ritka dolog, hogy egyik zenészre másikat ilyen nagyra tartsa. De minden szerző teljesen érthető, a saját maga gondolatvilágában él, és a másikat az nem sokkal becsül sokszor, de hát az alkotók azok ilyenek, de ez nem baj.
1: Így van. Ugye a koncert október 3-án lesz, az ünnepi évadnyitó hangverseny a Műpában, és hát Johann Strauss neve ismét előkerül, hiszen a műsor második felében az ő zenéje és művei következik. Hát itt aztán meg szerintem így öröm volt válogatni, én azt gondolom, ugye?
2: Hát igen. Tulajdonképpen a Cigánybáró nyitánnyal kezdünk. Most egy jó fotolog, ez nem egy vidám nyitány ez. Hogy aztán fergetik és a vége, az egy másik dolog. De benne van a szomorúság, sok bánatos dolog van benne, ezt aztán szeretszabadul nagyon. És akkor leszünk a Cigánybárból a Barinkai belépő, a szólista Pap Balázs lesz, egy fiatal tenorista, operáciázban és operában is egyre többet énekel, és lesz még egy szólista, a Gebefüggő Renáta, ő marosvásárhelyi életőségű, most is énekel a Figaróba, operaházba, lehet hallani, de ő egy hegedűvész volt, és a Marosvásárhelyi zenekarban volt, azt hiszem koncertmester is volt, tehát egy első osztályi muzsikus. És aztán kiderült, hogy van hangja, de nem is akármilyen. Korulatról szoprán, de rendkívül könnyen énekes. Nagyon-nagyon egyszer dolgoztunk vele, és nagyon sokat várok most a koncertben. Énekli a kacagódat, énekli az óra duettet a Pap Balázsra, ez egy felkettéges darab, egy 4-5 perces jelenet a Denevérből, és akkor az Adél belépőjét, a kacagódat, tehát ez lesz, és akkor van egy-két közben, bekezdett egy-egy polkát, azért, hogy át tudjon öltözni a művésznél. Ugye öltöző alatt van Anna polka, akkor van a furiózó polka, akkor az egy fantasztikus jó polka. Szóval ilyeneket kiegészítésképpen, egy szórakoztató zene nagyon.
1: És hát ugye az egész koncert a Monarchia sok nemzetiségű, egymásra ható zenei kultúrájába kalauzol el minket. Ön, ha erre az időszakra gondol, akkor mi jut eszébe?
2: Hát itt általánosabb ezek a darabok, mert ezek minden. Johann Straussnak a világa, azért gondoljuk bele, hogy bátor gyerek volt Johann Strauss, mert ugye nagyon szimpatizált a magyar fordalommal. Oly mértékben, hogy ilyen a magyarba belekomponált a Rákóczi indulót, amit ő hideglázás kapott mindig a Bécsi udvar. Tehát ez nagyon mély gyökerű valami volt. Ugye Liszt volt az első, aki koronázási mésében magyar dallamokat csinált, és benne van a Rákóczi motivum, tehát a és Liszt is kicsit piszkált a Bécsi udvar nóziát, és hát a Jossz magájú beleírta azt, amit gondolt.
1: Egy igazán jó hangulatú koncertre látogathatnak el tehát a hallgatók, amely ugye a Szent István Félharmonikusok október 3-ai ünnepi évadnyitó hangversenye lesz, mindez a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Én kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert, és nagyon-nagyon sokan legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Jó kívánságot, és szeretettel jövök mindenkit, aki ráér.
1: Az elmúlt percekben Záborszky Kálmánt hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje annak, hogy belekezdjünk a heti hírösszefoglaló első részében. Átadták a Színi Kritikusok díját, a Katona Néma csendje 3 kategóriában nyert. A Színházi Kritikusok céhe idén 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-26-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el. Idén 3 ország 13 színházában 11 előadás kapott elismerést. A rekorder a Katona József Színház, triplázott a Néma csend, egy kategóriában pedig a Chicago nyert. Duplázott a Budaörsi Latinovic Színház is, Répa király című darabbal, Erdélybe 2, a Vajdaságba pedig 1 díj került. Egy-egy díj jutott az Örkény Színházba a legjobb női főszereplőért, a Radnóti Színházba a legjobb színházi zenéért, a Stúdió K Színházba a legjobb független színházi előadásért, a Szombathelyi Vörös Sándor Színházba a legjobb kőszínházi előadásért, míg a legjobb új magyar dráma színpadi szöveg bemutatója a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban volt. Megosztott második helyen végzett Rozsonics Ildikó a Liszt versenyen. Lezárult a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora verseny. A verseny második díját fejenként 18 000 euró pénzjutalommal két fiatal zongora művész nyerte el. Rozsonics Ildikó Magyarországról és Barbara Tataradze Georgiából. A zsűri döntése alapján első díjat idén nem adtak ki. A harmadik díjat szintén egy magyar zongora művész Pellet Sebestyén kapta. A fődíjak mellett számos külön díj, valamint rangú hazai és nemzetközi fellépési lehetőség is gazdára talált. Az Olga Kern által felajánlott 500 eurós különdíjban és a Filharmónia Magyarország 500 eurós különdíjában Calvin Aptier részesült. És Vincent Nándor nyerte el Leos Jenecsek nemzetközi zenei versenyt tuba kategóriában. Magyar győzelemmel zárult a szeptember 14-e és 20-a között megrendezett Brünói Leos Jenecsek nemzetközi zenei verseny tuba kategóriája. A rangos megmérettetésen Vincent Nándor nyerte el az első díjat, a második helyen egy kínai, a harmadik helyen pedig egy cseh művész végzett. Az első helyezésért járó trófeó és elismerés mellett Vincent Nándor megkapta a versenypartner helyen pedig egy cseh művész végzett. Az első helyezésért járó trófeó és elismerés mellett Vincent Nándor megkapta a versenypartner

felvételkészítésben. A 2026-os Gramophone Classical Music Awards shortlistjén 11 kategóriában összesen 66 felvétel versenyez a díjakért. A jelöltek között több magyar vonatkozású album is szerepel, köztük Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar, az Operaház Zenekara, valamint a budapesti alapítású Takács Kvártett felvétele. A díjátadóra október 7-én kerül sor Londonban. És Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna közös alkotása is esélyes az International Opera Awards-ra. Kihirdették az Opera Világ Oscar díjának tekintett International Opera Awards 2026-os jelöltjeit. A döntősök mezőnyében idén magyar sikernek örülhetünk. Az új produkció kategóriában a világ legimpozánsabb előadásai közé jutott a bajrajti ünnepi játékok Rienzi előadása, amelynek látványvilágát és koncepcióját a Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna alkotópáros jegyzi. A nemzetközileg elismert rendező-tervező duó Richard Wagner korai remek művének színpadra állításával érdemelte ki az elismerést, díszleteikkel és jelmezeikkel a műfaj legszűkebb elitjébe juttatva a produkciót. A győztesek kilétére november 21-én szombaton derül fény a bécsi Musiktheater an der Wien falai között, amely első alkalommal ad otthont a rangos eseménynek. Itt a Papagino Klasszik műsorában hamarosan egy interjú érkezik. A vendégem Horváth László lesz, a szombathelyi Pharmatrans Kft. Ügyvezetője, aki ötletgazdaként és mecénásként is jelen van. Illetve Szabó Tibor, a szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója. Ugyanis valós történetekből önálló kortárs dráma született, az Útra való című könyvtől a Vörös Sándor Színház színpadáig. Ez a Kockázatok és mellékhatások című előadás. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Lászlót, a PharmaTrans Kft. Ügyvezetőjét. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm!
1: Illetve Szabó Tibort, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatóját. Üdvözlöm!
3: Kezdjük csokolom, szép jó napot kívánok!
1: Talán ebből a hallgatóink már most sejthetik, hogy hova fogjuk elhívni a hallgatókat, de hogy vajon miért pont önök ülnek itt velem szemben, az a következő jó néhány percből fog kiderülni. Valós történetekből önálló kortárs dráma, az útra való a Vörös Sándor Színház színpadáig. Vörös Sándor Színház október 3-án mutatja be a Kockázatok és mellékhatások osztódás két részben című kortárs drámát, amelynek valós gyógyszerszállítói történetekből és tapasztalatokból indult el, de nem könyv adaptációként, hanem önálló színházi műként született meg. Szóval erről fogunk beszélgetni. Másfél évtizeden keresztül testközelből látta a gyógyszerszállítás világát, aztán ugye megszületett az Útra való című könyv. És mikor fogalmazódott meg önben az, hogy ebből a személyes és szakmai életanyagból akár mondjuk egy könyv megjelenjen, és aztán egy színházi történet is születhessen?
2: Ehhez kapcsolódóan bennem ez a fajta igény, hogy tudnélik ezeket a történeteket, amik az elmúlt közel 15 év alatt velünk megtörténtek, pontosabban elsősorban, de nem kizárólag a gyógyszerszállító tevékenységet végző kollégáimmal, az 2023. decemberében apám temetésén fogalmazódott meg, amikor szembesültem azzal, hogy ráhúzták a kriptára a fedelet, és ez így koppant egyet, és aztán így átfutott rajtam, hogy apámnak egyebek mellett volt egy olyan mondása, ha tetszik, javaslata, hogy fiam, ne mások lábnyomába lépdelj, hanem te hagyd magad után nyomot a hóba. Ez ma már jószerivel közhelyszerű, de ezt mindig mondogatta nekem az öreg, és akkor őszintén szóval ezt nem nagyon értettem. Valamiért ez ott beugrott. És akkor megfogalmazódott benne az, hogy úristen, hát ha ennyi az élet, akkor valójában abban a pillanatban, hogy megszülettünk, halálra vagyunk ítélve, és bármikor eltávozhatunk, és én nekem most hol hagytam én nyomot? Azon túl, hogy nyilván a családtagjaimban, a különböző életesemények által, kollégáim, stb. És akkor döntöttem úgy, hogy talán mindazokat a történeteket, amik velünk az elmúlt közel 15 év alatt lejátszódtak, aztán érdemes lenne egy ilyen optikán keresztül valamiféle rendszerbe foglalni. És akkor egy ilyen magazinszerű könyvet csináltam, amiben volt szakmai ismeret, benne voltak a kollégáim történetei, novellaszerűen leírva, megfogalmazva, ha tetszik, voltak esszék, meg voltak még az előző néhány évtizedből ilyen zsenge kezdeményezéseim, versek, meg novellák formájában, és ennyi.
1: Nagyon érdekes, hogy minden szakmának megvan szerintem az az oldala, amely nem nagyon látható, amely a hétköznapi emberek számára nem nagyon látható, de mégis ők kellenek ahhoz, hogy létrejöjjön valami. Akár mondjuk az önök cégében is, hogy vannak azok a sofőrök, akik elviszik A-ból B-be, hogy az emberek gyógyszerhez jussanak, vagy a színházba, akik a háttérben dolgoznak, hogy létrejöjjön egy előadás. Rengeteg embernek a munkája kell. És ebben egy picit volt az is, és aztán a színház is itt bekapcsolódik, hogy láthatóak legyenek?
2: A személyes tapasztalatom az, hogy rengeteg olyan elsősorban, de nem kizárólag fizikai tevékenységet végző kékgalléros ember létezik körülöttünk a világban, akiknek a tevékenysége jószerivel valójában láthatatlan, de nélkülük nem működne az, amit mondjuk rendszernek nevezhetünk. Így például megítélésem szerint sokan el sem tudják képzelni azt, hogy micsoda háttérmunka van a mögött, az esemény mögött, hogy én bemegyek a gyógyszertába, és azt mondom, hogy kezdj csokon, kérek egy doboz valamilyen pirin származékot. És hát ezek az emberek, ezek rengeteg stresszfaktorral megküzdve nap mint nap, elsősorban nem létező közlekedési kultúránknak köszönhetően, illetve az időjárás viszontagságainak köszönhetően, a rendkívül rigid gyógyszerészeti szabályozásoknak, elvárásoknak köszönhetően rengeteg stresszfaktorral találkoznak. És ő nekik mindeközben, hogy mondjuk plusz 45 fok van, vagy mínusz 18, süvít a szél, szakad az eső, esik a hó, és a többi, gyakorlatilag az adott időablakoknak megfelelően meg kell jelenni a kórházakban, a patikákban is. És baromi jó érzés volt nekem azzal szembesülni, hogy például a kokáért a COVID ideje alatt nagyon sok kollégán lehetett érezni, látni, a beszélgetéseik alapján megtapasztalni, hogy egyfajta küldetéstudattal végzik a munkájukat. mert hogy azt érezhették, hogy valami olyan dolognak a részesei, amikor az általuk leszállított gyógyszernek köszönhetően valakinek esélyt adhatnak a gyógyulásra. Miközben egyébként hát maszkba pakolgatni mondjuk egy-egy teherautónkba esetenként mondjuk 300 tétel, 300 gyógyszeres ládát fölpakolni, lepakolni, az nem piskóta. Na most ehhez képest valójában ők láthatatlanok, és szerettem volna a magam részéről ezzel a könyvvel tisztelegni az ő munkájuk előtt.
1: Az Útravaló című könyvről beszélünk, amely igen, egyébként hangos könyv formájában a Pharmatransnak az oldalán egyébként meg is igen, hallgatható, igen, és aztán itt jön akkor képbe a színház. Megkapták ezt az anyagot, és mi volt a kiinduló pont? Ez a könyv, vagy ennek egy átdolgozott verziója, és akkor itt megint egy alkotói folyamatba csöppenünk bele.
3: Tulajdonképp egésznek a kezdete a mi kettőnk találkozása. Valamiért, valamilyen indítatásból Horváth László egyszer számomra ismeretlenül felhív, hogy szeretne velem találkozni, és beszélgessünk a színházról, meg egyáltalán, hogy színház hogyan létezik, milyen kapcsolatban van, vagy tud-e lenni az üzleti szférával. Uh-huh. Amikor Laci eljött hozzám, akkor hozta magával ezt a könyvet, az Útravaló, és akkor elmondta azt, amit most a részéről elhangzott itt a iminti percekben, és nyilván, ha már így beavatott ebbe, akkor megígértem, hogy el is fogom olvasni. Minden egyéb hátsó gondolat nélkül, illetve hát persze, amikor tudjuk, hogy az előadó művészet mennyire van finanszírozva a kies hazánkban, az ember mindig keresi a lehetőséget, ahonnan valamit is remél. Tehát volt némi hánsót szándék, azt hiszem, ezt most vallom be először Lacinak. Abban, hogy a kapcsolatunkat ezt tovább fejleszem, vagy vigyem. És olvasva a könyvet, nyilván, hogy különösen a szakmai részt illetően, hát teljesen ismeretlen terep volt a számomra is. Maguk a történetek azok már közelebbről hozták, és némi képet kaptam arról is, hogy mi minden van amögött, amíg én gyógyszerfogyasztó eljutok ahhoz, amit kényszerülök bevenni néha. Olvasva a könyvet, a gyógyszerszállító sofőröknek a kalandjait, és azon túl pedig a személyes vonatkozású részeket, amit Laci megírt a saját magával és a családjával, a szüleivel kapcsolatban, elindított bennem egy gondolatot, és a következő beszélgetésünk alkalmával egyszer csak úgy megfogalmazódott, hogy mi lenne, ha ebből egy színpadi mű születne. Mert maga a forma, a szerkesztése a könyvnek nem feltétlenül predesztinált arra, hogy ebből egy színpadi mű legyen. Viszont ha már van gondolat, akkor nyilván valakit meg kell keresni, aki ebből színpadi könyvet csinál. És mondtam Lacinak, hogy ez egy hosszas folyamat. Nyilván, hogy akkor el kell indítani a gondolatot, meg kell ismertetni emberekkel ennek a szövegnek, a könyvnek a tartalmát, anyagát, és akkor remélve azt, hogy egyszer csak valakiben kigyul a pilács, hogy ebből tudnak írni valamit és színpadra tenni. Na ez történt másfél év után. Jutottunk el oda, hogy Farkas Ádám kolléga, aki színészként kezdte még valamikor Szombathelyen, Jordán Tamás keze alatt, stúdiósaként, aztán elkerült a Kecskeméter, és elkezdett rendezni. És én hallottam róla, hogy voltak már rendezőként sikeres munkái. És örültem, hogy ő erre rábólintott, hogy tud ezzel az anyaggal mit kezdeni, Zsigó Anna dramaturggal. Ők elkészítettek egy színpadi változatot, amit elolvastunk, Laci és én is, és a Színház Művészeti Tanácsnak tagjai, két rendező. Javasoltunk módosításokat, és azt hiszem, hogy a harmadik változatból aztán került nyomtatásra a szövegkönyv, és indult el maga az olvasó próbával ez a folyamat, aminek a vége. Október 2-a rendes, és október 3-án díszbemutató, ami hát színháztörténeti pillanat a Vörös Sándor Színház életében. Ilyen még nem volt, hogy díszbemutató.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Horváth László ötletgazda és mecénás, illetve Szabó Tibor, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Valós történetekből önálló kortárs dráma, az Útravaló című könyvtől a Vörös Sándor Színház színpadáig. Erről beszélgetünk a két vendégemmel, Horváth Lászlóval, ötletgazdával és mecénással, illetve Szabó Tiborral, a szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatójával. Egy könyv, amely eredetileg a háttérben dolgozó sofőrök történeteinek akart nyomot hagyni, később egy színházi alkotó folyamat egyik kiinduló pontjává vált. A szombathelyi Vörös Sándor Színház október 2-án a díszelő adás október 3-án lesz, ekkor mutatja be a Kockázatok és mellékhatások osztódás két részben című kortárs drámát, amely valós gyógyszerszállítói történetekből és tapasztalatokból indult, de nem könyv adaptációként, hanem önálló színházi műként született meg. A kulturális támogatások világában megszokott modell, hogy egy vállalat, egy üzletember vagy már létező produkció mellé áll. A Kockázatok és mellékhatások esetében azonban fordított folyamat zajlott. Horváth László saját gyógyszeripari szakmai közegének történeteit és tapasztalatait írta meg az Útravaló című könyvében, majd évekkel később színházi alkotó folyamat révén ez alapján született meg a szombathelyi Vörös Sándor Színház új előadása. A darabot Horváth László ötlete nyomán Zsigó Anna és Farkas Ádám írta, a rendezője pedig Farkas Ádám. A vendégek tehát Szabó Tibor, a szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója, és Horváth László ötletgazda és mecénás. Folytassuk a beszélgetést. A színház ugye 2008-ban alakult, és most már azért egy stabilan működő társulattal működik, 20 fő színész társulattal dolgozik, és nagyon sok rétű és sokféle műfajban van jelen. A színháza a zenés daraboktól, a vígjátékokon át, a klasszikusokon át, a kortárs drámáig, színházi nevelésig sok minden megmutatkozik. Itt. Ez a darab hogyan illeszkedik ide bele, és közben itt egy fél mondatot beleszúrnék azt, hogy említette, hogy ugye van egy gazdasági helyzet, és hogy a színházok hogy vannak. A vidéki színházak, budapesti színházak kicsit más ugye azért a működésük, de hogy sosem könnyű, és akkor itt viszont Horváth László nevéhez hozzá kell majd még mondanom, hogy ugye mecénásként is megjelenik, és nem csak úgy, mint a Pharmatrans Kft. Ügyvezetője és az Útravaló című könyvnek az írója. Szóval hova helyezkedik bele ez a darab, és milyen stílusú?
2: Nyilván a vidéki színház lévén sokfajta nézői igénynek kell megfelelnünk. És a magunk módján tesszük is, mert rákényszerünk, mert úgy van bérletvásárlás, úgy van bevétel, jegyvásárlás, úgy jönnek a nézők. Ebben a darabban, aminek Kockázatok és mellékhatások, ha már gyógyszerekről van szó, a címe, egy olyan kettősség van, hogy egy évad indító darab, ami azért jó, hogyha széles közönségnek tetszik, amit létrehozunk a színpadon, mert az jól indítja el az évadot, és akkor kedvet teremt a nézők számára, hogy utána is jöjjenek a színházba, és ne vegyük el tőlük a kedvet. A másik dolog pedig, jócskán van benne kockázat, egyrészt a témája miatt, másrészt pedig az, hogy egy teljesen új darab, ami megjelenik a piacon általunk, ősbemutatóként, hiszen számunkra íródik, mi mutatjuk be, és mi indítjuk el az útjára, reméljük, hogy van hosszú útja is, tetszést arat, sikert arat, és mások is majd lecsapnak erre a témára. És nyilván, ahogy beszélgettünk, találkozgattunk, akkor Raciban felmerült a gondolat, hogy addig is, amíg valami ebből konkretizálódik, ő szívesen belépne a színház támogatói közé. Uh-huh. Személyesen is, meg a cég által is, ami nekünk persze nagyon jól jött, hiszen az apanás olyan, amilyen, és valamelyik korábbi miniszter arra próbált minket rávenni, hogy a mecenatúrát szélesítsük, aminek hát kiveszett a hagyománya szép hazánkban, valamikor még működött a két nagy háború között, és ennek most nincsen gyakorlata. Kaptunk ilyen köröket, hogy finanszírozásból, hogy mekkora réteg az önkormányzati, mekkora a kormányzati, és a mecenatúra egy kicsi vékony csík, egy 1%-nyi körülbelül, amit kimutatható. Na hát, milyen indultunk ezen az úton, amikor a mecenatúrának a sávját szélesítjük, és akkor így lépett be Laci és ebbe a körbe.
1: Miért?
3: Nem tiszta minősíteni, de ez egy látszólag nem komplex kérdés. Valójában számomra nagyon az. De több oka is volt ennek, hogy ebbe beléptem. Egyrészt miután igazgatóval több alkalommal beszélgettünk erről, hogy mi lenne, hogyha ez a könyv valamilyen módon felmászhatna a színpadra, akkor úgy éreztem, hogy lehet, hogy meg tudnánk úgy oldani ezt a feladatot, meg tudnánk úgy ugrani, hogy számomra azon túl, hogy nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas intellektuális kalandot jelent ez az egész, hogy így kvázi a háttérből figyelhetem az alkotásnak a folyamatát, egy színpadi műnek a megszületését. Az én egyik krédóm az, hogy leheljünk lelket a vállalkozásba, és nekem van egy olyan fixa ideám, hogy az, ami megteremti az anyagi keretrendszert, ha tetszik, a feltételeket egy színpadi mű megszületéséhez kapcsolódóan, vagy egyáltalán a létezésünkhöz kapcsolódóan, az egy nagyon fontos, elengedhetetlen része az életünknek, de attól lesz igazán élő, hogyha van lelke. Számomra a színház ezt jelenti, hogy amikor egy színmű megkezdésekor képletesen felgördül a függöny, az olyan, mintha felbomlana egy szövet, és egy másik világba kerülnék bele. És legalább néhány perce, vagy ha tetszik néhány órára, a fantáziám segítségével olyan élményekhez juthatok, amihez egyébként az Excel táblákból nem. Tehát nekem ez egyfajta ilyen adalék vagy pótlék volt, függetlenül attól, hogy egyébként az egész életemet végig kísérte egyfajta humán beállítottságokán az irodalom, meg a képzőművészetek iránti érzékenység. És amikor azt éreztem, hogy na elértem arra a szintre, hogy különösebb életvezetési nehézséget nem jelentene, hogyha mondjuk célzott lövést leadva egy színpadű mű megszületésében segítkezhetnék, és történetesen mondjuk az én könyvemben fantáziát látott igazgató úr, és nyilván nem ennek az adaptációja, hanem ennek alapján megszülethetett egy kortárs dráma, Zsigó Anna és Farkas Ádám jó voltából, meg még sok más háttérben létező kollégám munkájának köszönhetően, akkor az egy semmihez sem hasonlítható jó érzés, amikor bemegyek egy nyilvános próbára, és akkor ott ülök a hátsó sorba, mind az áruhába bújt királyfi, és akkor nézem a közönség reakcióit, és akkor két jelenet megvalósításába engedtek betekintést, de ez egy szűk egy óra volt, azt hiszem, az egész rendelkezés álló idő, és minden poén ült. És olyan felszabadultan nevettek néhányan, volt előttem két sorral egy hölgy, aki szinte visított, és előtte mögötte lévő két sorba azon nevettek az emberek, hogy ő hogyan nevet. Szóval tényleg élményszerű jelenetekbe kaphattam be pillantást, és baromi jó érzés volt, hogy érzést sikerült generálni emberekbe, részbe az én közreműködésemnek köszönhetően. És akkor még egy pillanatra, ha megengedi, bocsánat, hogy ilyen csapongó vagyok. Csak.
1: Túl sok mondani való.
3: Meg annyi minden van, igen, hogy azt beszélgettük egyebek mellett igazgatóra, hogy ugye nagyon sok olyan gazdasági társaság, vállalat létezik a világban, akik valamiért szívügyüknek érzik a kultúra támogatását, de nagyon sokszor ez egy kicsit személytelen, mert azt mondják, hogy van egy nagy kalap, oké, akkor a lehetőségeinkhez bírtam, beleöntünk ebbe a kalapba valamekkora pénztömeget, és úgy használjátok fel, ahogyan szeretnétek. Na most ebben az esetben nem erről volt szó, hanem célzott lövést adtunk le, és azt mondtuk, hogy itt van, tényleg azt lehet mondani, hogy az állandó költségek feletti részt azt megpróbáltuk biztosítani, tehát a változó költségeket, hogy színpadra lehessen állítani ezt a művet, és ez az egyik jó barátom szerint nagyon nem jellemző ma a kultúra finanszírozásban, hogy azt mondják, hogy oké, akkor itt van egy felülről nyitott büdzsé, és akkor amennyi kell, azt rátöltjük. Csak legyen ebből egy vállalható, értelmezhető valami. Azon túl, hogy természetesen kifejezetten törekedtünk arra, hogy olyan élethelyzeteket, olyan párbeszédek révén próbáljunk megjeleníteni, ami relatív könnyen befogadhatóvá teszi a darabot, és ez azért volt nagyon fontos, hogy sokan magukra ismerjenek az élethelyzetekből fakadó párbeszédek által a nézők közül, mert akkor jobban tudnak azonosulni ezzel az egész dologgal, jobban el tudja vinni magukkal. Azon túl, hogy mondjuk művészi szempontból van egy kifejezetten érdekes kettősség benne, hogy egyszerre próbáljuk megjeleníteni a kint és bentet. Tehát ami kint lezajlik, az a szervezetben mondjuk sejtszinten mit generál. Igen. És ez egy nagyon izgalmas kísérlet. Aztán, hogy a megvalósítás eredményeként a közönség hogy reagál?
1: Ezt megtudhatják, ha ellátogatnak. Szerintem ez egy nagyon jó kis egyébként kirándulás is lehet, ha elmennek Szombathelyre. Viszont nem kategorizáltuk még be, bár nem tudom, kell-e. Milyen műfajú ez a darab?
2: Tulajdonképpen kortárs dráma, és én azért kicsit szorongok, hogy nehogy csak annyi humor legyen benne, amennyit a nyílt próbákon látott Laci barátom és a nézők, akiket beengedtem, mert azért egy ugye maga műfaj, hogy dráma, tehát súlyos kérdéseket taglal. Életkezdési, életút elején lévő fiatal pár és az életút végén betegségek küszködő idősebb pár, plusz még ugye, a többi mellékszereplőnek a maga kicsi drámája. És azért az jó, hogyha a néző fogékony erre a fajta humorra, mert inkább fekete humornak nevezném, mint a tércsapkodós műfajra jellemző, hogy de mondom, nyitó darab mindenképpen ott van az emberben a szorongás, hogy hogyan indítja el az évadot, és még egy pillanatra visszatérnék a harmadik, a díszbemutatóra, mi mondtam, hogy ez egy
1: így van, ez
2: nem szokványos a mi színház életünkben. Erre úgy kerül sor, hogy Horváth László Laci barátom kerek születésnapot ünnepel aznap, és akkor azt mondtuk, hogy ez a kapcsolat, ez a barátság tart ott, hogy akkor ennek adjunk egy kiemelt eseményt. Hát, hogyha más vállalkozók is úgy kedvet kapnak, hogyha máskor nem, akkor a kerek évfordulójukon megrendeljenek tőlünk egy ilyen szolgáltatást.
1: Ami eszembe jutott még, hogy ugye itt nagyon két különböző világ találkozott. A színház és ugye a gyógyszer logisztikai vállalkozás és a folyamatban. Volt-e olyan, amit most így, ha visszagondolnak, egymástól mondjuk tanultak, vagy abból a világból aztán átültettek a saját világukba?
2: A színházvezetés is egyfajta menedzseri munka.
1: Igen.
2: Amiben én azért belecsöppentem színészként, és menet közben tanulom. Élemedett korom ellenére is igyekszem itt erre törekedni, és ezt a részét figyelve Lacinak a működését, mint üzletember, mint cégvezető, egy pragmatikus ember hozzám képest. Én néha úgy, hogy kinézek itt az ablakon, felhőket látok, de néha azonkon is járok, bár igyekszem a realitás talaján maradni.
1: Igen, ez
2: egy nagyon-nagyon komoly tanulási lehetőség az, hogy látva őt, hogyan működik, akár a közös munkával kapcsolatban, hogyan gondolkodik ő, hogyan lép, mit lép ő, és hogy mennyire tudom én ezt követni, vagy azonosulni vele. Nagy tanulság.
3: Én mindig nagyon szerettem játszani. És lehet, hogy furcsán hangzik, de én erre az egész helyzetre egyfajta, azon túl, hogy amint jeleztem, azt intellektuális kalandként tekintek, de valójában számomra ez egy nagyon izgalmas játék. Ha tetszik, társas játék, ami rengeteg pozitív érzést ad, és megerősítette bennem azt, hogy tényleg jó értelembe véve elég önzőnek kell lennünk ahhoz saját magunkkal szembe, hogy meg tudjuk élni az életet, és adjunk teret és időt magunknak arra, hogy jól érezhessük magunkat a bőrünkbe. És miután egy kerek évfordulót igen töltök be, például ezen a napon, én már eljutottam oda, hogy én nem akarok mindenáron megfelelni. Lehet, hogy egy kicsit későn, de hát ezt majd az előttem álló 20-30-40-50-100 év eldönti, hogy későn volt-e ez a váltás, vagy ez a felismerés. Minden esetre ez egy nagyon szimbolikus dolog, hogy azzal, hogy belépek az idősödő korba, egy új életkezdési esélyt adok magamnak, és ezzel a színdarabbal együtt kellene több?
1: Nem. Tehát Kockázatok és mellékhatások, Osztódás két részben című előadást a Vörös Sándor Színházban láthatják Szombathelyen, október 2-án és október 3-án pedig születésnappal összekötött díszbemutató, és innentől pedig a Vörös Sándor Színháznak a weboldalán, a wss.hu oldalon megtalálnak minden információt, és én remélem, hogy legközelebb majd arról számolhatok be, hogy esetleg utazni is fog ez az előadás, és mondjuk Budapesten is látható lesz, és teltház előtt legyen minden előadás. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Köszönjük mi is.
1: Az elmúlt percekben Horváth Lászlót hallhatták, a Pharmatrans Kft. Ügyvezetőjét, aki ebben a történetben ötletgazda és mecénás is volt, illetve Szabó Tibort, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatóját. A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Papagino Klasszik műsorát, de hamarosan friss hírek, információk érkeznek, ez pedig azt jelenti, hogy az első órának a végére értünk. De a következő órában is várom Önöket. A második órában Kovács Eszterrel, a Pagony Kiadó főszerkesztőjével és egyik alapítójával ünnepeljük a Pagony 25. születésnapját, és bemutatjuk a jubileumra készült különleges mesekötetet is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok, holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 27-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A második órában Kovács Eszterrel, a Pagony kiadó főszerkesztőjével és egyik alapítójával ünnepeljük a Pagony 25. születésnapját, és bemutatjuk a jubileumra készült különleges mesekötetet is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. Udvaros Dorottya életéről írt könyvet Nyári Krisztián. November elején jelenik meg Nyári Krisztián új kötete Vetkőzés, Udvaros Dorottya élete címmel, amelyben a szerző egyes szám első személyben szólal meg, és meséli el a színésznő életét. A szerző a könyv megírásához több mint egy évig folytatott kutató és interjú munkát, családfakutatást, valamint régi kritikákat és titkos iratokat is feltárt. Nyári Krisztián a kötetben nem külső szemlélőként mutatja be a színésznő életét, hanem Udvaros Dorottya nézőpontjában. Ez az elbeszélésmód lehetőséget nyújt arra, hogy az olvasó a színésznő pályáját ne csupán a színházi sikereken, művészi mérföldköveken, hanem személyes élményeken, élethelyzeteken, kudarcokon keresztül ismerhesse meg. A kötet október 27-én jelenik meg a Corvina kiadó gondozásában. És átadták a Junior Prima díjakat színházi film és táncművészet kategóriájában. 2026-ban 18. alkalommal adták át a Junior Prima díjat színház film és táncművészet kategóriában. Az idei jutalmazottakkal együtt immár 129 fiatal magyar tehetségnek ítélték oda az elismerést. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjaik között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devics Botond, díszlet és látványtervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagja kapott Junior Prima díjat. Gratulálunk nekik! És rangos lengyel állami kitüntetést kapott Kurták György. Ezzel folytatjuk. Kurták György a Glória Artis kulturális érdemérem aranyfokozatát vehette át szeptember 21-én Lengyelország kulturális és nemzeti örökségért felelős miniszterétől. A rangos elismerést a zeneszerző Budapesten a Budapest Music Centerben kapta meg. A Glória Artis kulturális érdemérem a lengyel kulturális miniszter által odaítélhető állami kitüntetés, amelyet olyan személyeknek és szervezeteknek ítélnek oda, akik jelentősen gazdagítják vagy védelmezik a lengyel kultúrát. A díjat jelenlegi formájában 2005 óta adják át bronz, ezüst és aranyfokozatban. Az aranyfokozat további kitüntetettjei között olyan világhírű művészek szerepelnek, mint például Arvo Pärt, Placido Domingo vagy Martin Scorsese. És Madaras Gergely vezényelheti a 2027-es Montreali Nemzetközi Zenei Verseny döntőjét, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Rangos felkérés kapott Madaras Gergely karmester, ő vezényli majd a Montreali Szimfonikus Zenekart a Montreali Nemzetközi Verseny döntőjében 2027. május 4-én és 5-én. A világ egyik legjelentősebb zenei megmérettetésén fiatal zongora művészek lépnek majd színpadra a Maison Symphonic hangversenytermében, ahol a verseny hivatalos együttesét Kanadában és nemzetközileg is elismert Orchestra Symphonique de Montréal zenekart Madaras Gergely vezényli majd. Madaras Gergely jelenleg szabadúszó, 2019 és 2025 között a Liège-i Királyi Filharmonikus Zenekar zeneigazgatójaként dolgozott, ahol kiemelkedő és sikeres munkássága elismeréseként a város díszpolgárává is választották. És új fesztivált alapít Daniel Barenboim Berlinben. Új fesztivált alapított Daniel Barenboim, a West Easter Divan Fesztivál novemberben 10 koncerttel várja a közönséget Berlinben, a fellépők között többek között Lang Lang és Emmanuel Pahud is szerepel. A fesztivál célja, hogy nemzetközi zenészeket hozzon össze a német fővárosban. A közönséget november 11-e és 18-a között összesen 11 koncert várja a berlini Philharmoniában, valamint két másik helyszínen is. Most itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Papagéno Klasszik műsorában Kovács Eszter lesz hamarosan a vendégem, a Pagony kiadó főszerkesztője és egyik alapítója. 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a magyar gyermekirodalom egyik meghatározó kiadójává, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyévé vált a Pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel másfél ezer könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemlélet is kialakult, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Esztert, a Pagony Kiadó főszerkesztőjét és az egyik alapítóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: 25 éves a Pagony. 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a magyar gyerekirodalom egyik meghatározó kiadójává vált, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyé is a Pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel másfél ezer könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemléletet is kialakítottak, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. A 25 év alatt a Pagony tehát nem egyszerűen kiadó lett, hanem egy egész gyermekirodalmi világ épült köré. Ha most visszanézel erre a negyed századra, elképesztő kimondani, mi az, amiben szerinted a legnagyobbat változott a Pagony, és mi az, amihez a kezdetek óta ugyanúgy ragaszkodtok?
2: Igen, köszönöm szépen, nagyon jól esett hallgatni ezeket a szavakat, de hát mi is így gondoljuk, hogy ezek így vannak. Talán nem is a Pagony változott nagyot, hanem azt hiszem, hogy az egész gyerekirodalom változott nagyot. Kicsit az egész világban, de Magyarországon feltétlenül, mert azt mondanám, hogy külföldön egy picit hamarabb elindult ez a gyerekirodalom nagy korúsítása. De hát azért nálunk sem volt ez gyökértelen, mert igazából a Móra Kiadó a szocializmus évei alatt egy nagyon magas szintű magyar gyerekirodalmat hozott létre, csak ez tulajdonképpen az egyetlen, amit mondhatunk rá, hogy nem volt annyira sokszínű, mint a mai, nyilvánvalóan, mert hogy ma nagyon sok gyerekkönyvkiadó van, hála Istennek, és hogy sokkal-sokkal nagyobb a könyvszám. Tehát amikor mi elkezdtük a Pagonyt 25 évvel ezelőtt, akkor az aránya a gyerekkönyveknek 5% volt a teljes egészében a könyvek között, és ez ilyen 25-30%-ra ment föl. Ez sok mindennek köszönhető, elég nagy részben a Harry Potternek is egyébként eleinte, de azért kicsit néha azt gondolom, hogy azért, hogy a Pagonynak is, meg igazából annak, ami így a Pagony kapcsán és mellett, hogy kialakult ez a pezsgés a gyerekirodalom körül. Tehát, hogy nagyon sok gyerekkönyvkiadó jött létre, gyerekkönyvesboltok jöttek létre, nem csak mi, hanem mások is, és hogy másképp állunk az egészhez, és hogy egy olyan szülői réteg nőtt föl tulajdonképpen, akik fontosnak tartják azt, hogy mit olvasnak a gyereküknek, meg hogy olvassanak a gyereküknek.
1: Így van, tehát változott ugye a piac, és egészen más méretű lett, és sokkal sokszínűbb. Viszont főszerkesztőként mit jelent ma megtalálni azt a könyvet, amelyről azt érzitek, ennek tényleg helye van a Pagony világában, olyan pagonyos lesz?
2: Igen, ezt mi is pontosan így mondjuk, hogy olyan pagonyos.
1: Igen,
2: és hogy egyébként eltelt több mint 10 év, amíg ezt így nem verbalizáltuk, hanem mi is csak azt mondtuk, hogy ez pagonyos, és bizonyos kéziratokat úgy utasítottunk vissza, hogy igazából minden jó vele, és nem tudjuk megfogalmazni, hogy miért, de valahogy mégsem pagonyos. És néha még most is egyébként nehéz szavakba önteni, hogy mit jelent ez a pagonyosság. Én azt gondolom, hogy ez a nagyra tartjuk a kicsiket szlogenünk, ami viszont az elejétől kezdve az, ami ez nagyon fontos. Tehát, hogy ez a partnerség a gyerekekkel, és hogy partnernek és egyenrangúnak tekintjük a gyerekeket, és hát a könyvekben is ezt keressük. Tehát, hogy nem szeretjük azt, amikor a felnőtt az autoriter módon viselkedik, vagy jelenik meg akár a gyerekirodalomban, hanem azt gondoljuk, hogy a gyerek az egy önálló lény, aki nem alsóbrendű, és mindenről lehet vele beszélni, mert nem hülye, csak tulajdonképpen a kérdés az, hogy hogyan beszélünk vele bármilyen témáról. Úgyhogy röviden szerintem ez a Pagony hitvallása, amiben egyébként mi a holland gyerekirodalomban találtunk erre egy nagyon szép előképet és fogódzót. Ők nagyon így gondolkodnak, természetesen egyébként a skandináv irodalmak is, meg német irodalom is, de valahogy mi megtaláltuk ezt a hollandot, és nagyon sok holland gyerekkönyvünk van. Noha a Pagony egyébként, és ezt lehet mondani, a 25 év alatt elsősorban a kortárs magyar gyerekirodalom kiadójává vált, tehát a könyveinknek a 2/3 hanem több az kortárs magyar gyerekirodalom, de a külföldiek, a maradék külföldiek közül, főleg az elején nekünk egy nagy löketet adott a holland gyerekirodalom.
1: De elmúlt 25 évben olyan szerzők és sorozatok váltak meghatározóvá a Pagony gondozásában, mint a Boribon, a Bogyó és Babóca, a Rumini, a Kuflik vagy a Maszat, de egy-egy ilyen karakter az idővel túlmutat a könyveken, és szinte ilyen kulturális szereplővé válnak, és nagyon sok minden kapcsolódik hozzá. Érzed azt egy új sorozatnál vagy figuránál, hogy ebbe már nem egyszerűen egy jó könyv lesz, hanem mondjuk egy hosszú távon építhető világ lehetősége? Vagy ez titeket is meglep nagyon sokszor, hogy mi az, amit így nagyon felkapnak?
2: Nem lep meg annyira, szóval titkon mi pontosan ezt keressük ezekben a karakterekben. Tehát a Pagonyon belül legendássá vált, hogy amikor a Bartos Erika behozta

0: rakta a pagonyba a bogyó és babócát, akkor még ilyen spirálkötéssel, mint tervet, akkor az egyik tulajdonostársunk azt mondta, hogy ő abban a pillanatban látta maga előtt, ahogy óvodás csoportokat neveznek el bogyóról és babócáról. Szóval, hogy ez benne volt ez a lehetőség. A kuflik az inkább meglepő szerintem. A kufliknak ez az egész popkulturális sikere, mert azért az egy nagyon összetett dolog, és igazából mi azt gondoltuk, amikor nekiálltunk a kuflikat kiadni, hogy azt gondoltuk, hogy ennél rétegebb könyv lesz. De hát hál' Isten, hogy nem, és hogy ma már játszótér is van kufliból, szóval van, tényleg igen. Csodálatos. A Rumini az is egy érdekes dolog, mert a Rumini az úgy kezdődött, hogy azt mondtuk mi a Juditnak elsőre, hogy nagyon tetszik a Rumini, de hogy ennek a könyvnek, tehát hogy mi nem adunk ki olyan könyveket, ami ilyen nagyoknak szól, mi kicsi gyerekeknek adunk ki könyveket, tehát ez a legelején volt, és ezért született meg egyébként először például a Panka és Csiribi sorozat, és csak utána jött a Rumini, és mégis a Rumini robbant rögtön legnagyobbat, pedig jóval nagyobbaknak szól, ami nagyon érdekes, hogy már akkor és elejétől kezdve nagyon kicsiknek fölolvas. Tehát, hogy akár 5 éves gyerekeknek felolvassák a Ruminit, miközben ez a kiadó fejében és a szerző fejében is egy önállóan olvasó, 10 év körüli gyerekeknek szóló kalandregényként íródott. És ez a mai napig egyébként megvan, hogy így 2 korosztálya van, mert van egy felolvasós korosztály, és van egy önállóan olvasós korosztály. Szerintem egyébként a Ruminik nagyon összetettek és nehezek, és egyre nehezebbek, tehát csodálom, hogy ezt a kicsi gyerekeknek felolvassák, de emlékszem, hogy én is felolvastam az akkor 5 éves fiamnak, szóval, hogy működik úgy is. De hogy ez egy érdekes dolog, de a Rumini épp ezért, tehát kevésbé látom például azt, hogy külföldön nagy siker legyen, bár mindig próbálkozunk vele, mert nagyon hosszú, nagyon sok a szövege.
1: De mindeközben pedig már a Rumininek is van egy történelme, 20 év, és ugye most annak is megjelent egy kötete, és lesz egy kiállítás is, de erről meg már a Klasszik Rádióban beszélgettünk, meg hát a Pagonynak az oldalát érdemes felkeresni. Én azt gondolom, egyébként mindenkinek megvan a kedvenc sorozata, én azt nagyon szeretem, amikor festőművészeket ismerhetünk meg, nekem ez az egyik kedvenc sorozatom, úgyhogy mindig várom, hogy mikor lesz az újabb megjelenés, és ott kivel ismerkedhetünk meg, úgyhogy ezt is mindenképpen szerintem keressék. És aztán beszélgessünk most a jubileumi kötetről. A Gondolj egy számra, mondok egy mesét című jubileumi kötet egyik legizgalmasabb ötlete, hogy a szerzőket és az illusztrátorokat nem a megszokott alkotópárosok szerint kapcsoltátok össze, hanem véletlenszerűen sorsoltátok őket. Miért volt fontos számotokra, hogy éppen a véletlen kerüljön az alkotói folyamat középpontjába?
0: Igen, erre én is nagyon büszke vagyok, hogy szerintem ez egy jó ötlet. Tehát valahogy azt gondoltuk, hogy az egész Pagonyt 25 éve nagyon jellemez minket az, hogy játékosak vagyunk, hogy nagyon keressük az újat, hogy nem szeretünk belesüppedni abba, amit régóta, tehát hogy mindig keressük az új lehetőségeket és az új utakat. És hát itt az biztos volt, hogy a 25. évfordulóra szeretnénk egy kötetet összeállítani. Tulajdonképpen azt is elég hamar kitaláltuk, mert úgy adja magát, hogy nyilván 25. évfordulóra 25 mesét, tehát hogy legyen 25 szerző és 25 illusztrátor. Ez első körben azért nehéz, mert ennél több portás magyar írónk és illusztrátorunk volt. Tehát, hogy ez így is nehéz, hogy valakiket ki kellett hagynunk, de igyekeztünk azokat, akik tényleg a nagyon régóta a Pagonnyal vannak, és nem egy könyves szerzőink. De hát, hogy igazából fogunk tudni szerintem a 35 évesre is antológiát csinálni. Tehát az első kör ez volt, hogy kiválasztottuk a 25 szerzőt és a 25 illusztrátort, és akkor valahogy akkor jött az ötlet, hogy de hát, hogy az már idézőjelben olyan unalmas, hogy a Kis Judit Ágnest mindig az Egri Mónika illusztrálja, hogy a Berg Juditot mindig vagy a Pásztori Panka, vagy az Agócsi Visz, hogy a Vadadi Adrián. Nem unalmas természetesen meg a saját brendjeiknél, tehát ezek a brendek, és ezek összetartoznak. De hogy egyszer csak jött egy ötlet, hogy ezt robbantsuk szét. Legalább egy könyv erejéig robbantsuk szét ezt az egészet, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha tényleg bedobjuk a véletlent ebbe, és ezért az történt, hogy a szerzők, minden szerző húzott egy számot, 1-től 25-ig, amit húzott, azzal a számmal kellett neki mesét írnia. Tehát valamilyen módon az volt a feladat, hogy az a szám szerepeljen a meséjében 1-től 25-ig, nem maga a szám legyen megtestesítve, és ő legyen a főszereplő, de hogy itt szabad kezet hagytunk, hogy bármi, csak szerepeljen a szám, elkészültek a mesék, és utána az illusztrátorok szintén húztak, és akkor így tényleg teljesen véletlenszerűen lettek összepárosítva szerzők és illusztrátorok, úgyhogy így például Berg Juditot Baranyai B. András illusztrálta, ilyen még nem volt, akkor Kis Judit Ágnest Pásztói Panka, ilyen sem volt, akkor Gimesi Dórát, Molnár Zsaklin, csodálatos szerintem. Soha nem kerültek ők még eddig össze, szerintem fantasztikus. Kertész Erzsit, Kálmán Anna, Weber Anikót, Színvai Dániel, tehát olyan párosítások jöttek létre, amit így elsőre azt mondtuk, hogy ez nagyon érdekes. Ez tényleg, ez egy kísérlet. És annyira jó lett a végeredmény. Annyira klassz lett. Mert ez egy tényleg egy nehéz feladat eleve, hogy nem lesz egy óriás nagy katyvasz az egész, egy olyan könyv, amiben 25 féle rajz van és 25 féle szöveg, de van egy nagyon szigorú vizualitása az egésznek, tehát hogy van egy erős koncepciója, ami egységessé teszi az egészet, és hát szerintem egy írtó izgalmas megközelítése. Szóval tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy ilyen album is, ami megmutatja, és mint egy katalógus, hogy ez a pagony, ezek az íróink, ezek az illusztrátoraink, de közben azt is megmutatja, és szerintem ez is a pagony része, hogy nem a megszokott utakon járunk, hanem újat keresünk, tehát tehettük volna azt is, hogy ebbe a 25-ös kötetbe a 25 év legnagyobb rendjeiből teszünk egy-egy mesét, és benne van egy babaróka mese, meg egy panka és csiribi, meg egy cipelőcicák, és az is egy teljesen valid megközelítés lett volna, de mi most direkt nem azt csináltuk, hanem csináltunk egy mindenestül teljesen más dolgot. Szóval ez egy kísérlet, de szerintem tényleg nagyon-nagyon izgalmas, és hát azt is gondolom, hogy pagonyos.
1: Ez az ünnepi kötet, a Gondolj egy számra, mondok egy mesét, 25 mese a 25 éves pagonytól. Akinek a kezébe került már ez a különleges kötet, szerintem nagyon boldog, én pedig izgatottan várom, hogy én is lássam majd. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Kovács Eszter, a Pagony Kiadó főszerkesztője és az egyik alapítója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: 25 éves a pagony, a történet egy ünnepi kötetben. 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a magyar gyerekirodalom egyik meghatározó kiadójává, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyévé vált a pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel 1500 könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemlélet is kialakult, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. A pagony most a 25. születésnapját ünnepli, többek között a Gondolj egy számra, mondok egy Mesét című különleges kötettel, amelyben 25 szerzőt és 25 illusztrátort véletlenszerűen párosítottak össze, de természetesen készülnek a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra is, amely most a Hung Expo-n lesz október 1-e és 4-e között. Folytassuk a beszélgetést. A vendégem Kovács Eszter, a Pagony főszerkesztője és egyik alapítója. Akinek a kezébe került már ez a különleges kötet, szerintem nagyon boldog, én pedig izgatottan várom, hogy én is lássam majd, és természetesen ezt meg is tehetjük egyébként, hogyha ellátogatunk majd a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, amely ugye október 1-e és 4-e között lesz a Hung Expo-n, ahol a Pagony kiállítóként és persze dedikálásokkal is jelen lesz. Hogy készültök erre az eseményre?
2: Nagyon sok mindennel készülünk erre az eseményre, mert hogy ráadásul Németország a díszvendégország Nemzetközi Könyvfesztiválon, és nekünk azért, noha nem annyi, mint Holland, de azért elég sok német könyvünk is van, és több német, illetve osztrák szerzőt is vendégül látunk, tehát ez az egyik fele a könyvfesztiválnak, ami nagyon izgalmas lesz, de hát nagyon sok új könyvünk jön ki a könyvfesztiválra, többek között a már emlegetett Rumini és a Hét Penge, ami egy nagy, hatalmas és nagyon-nagyon izgalmas Rumini részlet, egy új Maszat, amelyben Maszat olvas, egy új Babaróka feladata, ahol egy kicsit aprókán van megint a hangsúly, aki szerintem ez majd sok családnak az életét fogja segíteni, hogy Apróka, a kistestvér, az egy picit autisztikus, és ezzel küzd meg aztán az egész család. Egy új Pantera jön, a 7. része immár a Panterának, az Otthon hidege. Vészics Andreának jön új könyve. Vészics Andrea, aki egyébként az Időfutár egyik szerzőjeként tűnt föl, annó mára a Pagony egyik legfontosabb szerzőjévé nőtte ki magát. Kiskamasz korosztályban tavaly megnyerte a Hábi díjat, mind a diák zsíri, mind a szakmai zsíri díját, az Ábrés és az Azulték patkány, és most jön a Valentin és az Eltűnt Csoki ugyanennek a korosztálynak, és ugyanolyan nagyon érzékeny, nagyon finom, nagyon jó könyv. Pásztói Pankának kijön az új Pitypangja, ami már egy karácsonyi cím. Hát lesz egy nagyon különleges könyv Krévé Szemesével és Herbst Lászlóval, Ganda és Babita utazása, ami egy gyönyörű képeskönyv, de nem kicsiknek, hanem mondjuk 6 éven felülieknek, vagy talán 8 éven felülieknek, nem is tudom végül mit írtunk rá, és ez a Dürer rinocérosz képének a története, meg az elképzelt története, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas, mind vizuálisan, mind szövegileg egy egészen különleges kötet, ami ráadásul nagyon extra nyomdatechnikával, úgynevezett rizográfiai nyomdatechnikával készült, plusz van egy melléklete, ami magas nyomással készült, úgy, ahogy annó a Dürer képei, szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas műhely munka volt. Most jelent meg, amit nagyon sokan vártak, a Graffalo Nagyi, Julia Donaldsontól, ami most teljesen szinkronban az egész világon az angol megjelenéssel egyben mindenhol most szeptember 10-én jelenhetett meg, úgyhogy ez is egy nagyon fontos újdonságunk. És hát ez körülbelül most tényleg a könyveinknek a fele volt, amit felsoroltam, úgyhogy ezekkel mind várjuk Hung Expo-ra látogatókat. Kicsit messzebb lesz most a könyvfesztivál, mint eddig, ellenben nagyon tágas és nagyon kényelmes, szóval szerintem érdemes lesz kijönni és sok időt eltölteni. Lesznek programjaink nekünk is, tehát lesz a Pagonynak mese délelőttje, szombaton és vasárnap is, lesz könyvbemutató a nagyobbaknak szóló könyvekből, így külön teremben a Kertész Erzsi, Vészics Andrea és Huth Wagner Éva, a három könyvet mutatunk be, lesznek külön programok a német szerzőkkel, Stefanie Höffler, aki az Adél szerint című könyvet írta, vele lesz egy beszélgetés, illetőleg Elisabeth Steinkellner és Michael Roher, ők egy alkotópáros, és az új Nagyi című könyvük jelent meg most a Pagonynál, ami pedig az időskori demenciával foglalkozik, gyerekeknek szól, és nagyon helyesen és kedvesen. Szóval ez is egy olyan igazi példája annak a könyvnek, amikor arról beszélünk, hogy mindenről lehet a gyerekekkel beszélni, csak meg kell találni a módját, hogy hogyan.
1: Így van.
2: Szóval, hogy nagyon-nagyon gazdag kínálatunk van mind programban, mind könyvben az elkövetkezendő időkben, úgyhogy mi szeretettel várunk mindenkit.
1: A Pagony egyik fontos alapelve, amelyről ugye már beszélgettünk, hogy 25 év után is az, hogy a gyerek nem kisebb olvasó. De 25 év után egy születésnap valójában ugye nem csak visszatekintés, hanem előretekintés is. Ha most kellene megfogalmaznod, mi az a három dolog, vagy akár egy is elég lesz, tökéletes lesz, amit a Pagony a következő 25 évben sem szeretne elveszíteni, mi lenne az?
2: Hát igazából szerintem, hogyha így tudjuk folytatni, amit ahogy eddig csináltuk, akkor nagyon boldogok leszünk, de igazából azt hiszem, hogy az lenne a legfontosabb, hogy így ne kényelmesedjünk bele, és ne öregedjünk bele. Tehát, hogy ezért jó példa szerintem ez az egész antológia, amit most mondtam, hogy ne süppedjünk bele abba, hogy mi már mindent megcsináltunk, hanem hogy folyamatosan keressük az új utakat, és folyamatosan kíváncsiak legyünk az új hangokra, a fiatalokra. Tehát, hogy soha nincs egy olyan pillanat, hogy azt mondjuk, hogy most ez így már jó, hanem nagyon rugalmas, tehát, hogy ezt a rugalmasságot megőrizni, csak hogy nyilván az ember már 50 évesen lehet, hogy nehezebben rugalmas, mint 30 évesen, és hogy muszáj fiatalokkal körbevenni magunkat, mert egyfelől ez nekünk is nagyon furcsa, hogy mi tulajdonosok, akik így tényleg együtt nőttünk a Pagonnyal, és hogy minden Pagony rendezvényen egyidősek voltunk az anyukákkal. És most pedig most már érezzük meg, most már rádöbbentünk, hogy most már egy, tehát a fő közönségünk, a kisgyerekes szülők, azok már nem mi vagyunk, és nem szabad ők elveszíteni a kapcsot. Szóval szerintem ez egy nagy kihívás, és egy nagyon-nagyon fontos feladat, hogy mi se öregedjünk meg lélekben, de hogy tényleg nyitni minden szinten a fiatalok felé, fiatal munkatársak, akikkel van is sok, de hogy ez direkt, meg hogy fontos, hogy tehát, hogy mi ne egy ilyen régi nagynév legyünk majd, hanem maradjunk a fiatal, friss és kísérletező Pagony.
1: Én kívánom, hogy ez így legyen, és nagyon sok fantasztikus munkatársat kívánok, hiszen nélkülük ez nem működhetne, illetve hát...
2: Igen, de a munkatársak és a szerzők és illusztrátorok nélkül azért olyan a Pagony, amilyen, igen.
1: Pagony.hu, keressék fel ezt az oldalt, és látogassanak el majd a könyvfesztiválra. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk újra.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Kovács Esztert hallhatták, a Pagony kiadó főszerkesztőjét és egyik alapítóját.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en a Papagéno Klasszik műsora most a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig visszahallgathatóak a Papagéno podcast oldalán. Én pedig a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípőstért, protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéséről. A program az Addict, Tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj harmadik helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal volt a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az uradalmi magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinczy utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatori gát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégis csak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéséről. A program az Addict, tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj harmadik helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az uradalmi magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Rengeteg titkos éke van Budapestnek. Ilyen a Terézvárosban a 76-os troli megállójával szemben álló Lindenbaum házak is, amik a homlokzaton túl azért is érdekesek, mert a város első szecessziós épületei. A Spiegel Frigyes és Benyrép Fülöp által tervezett Izabella utcai épületek színekben és formakincsben gazdag homlokzata pár évvel megelőzte korát. Az aranyozott hölgyalakok, madarak, napkorongok és színes virágok merészen bontották meg az egységes városképet. A Lindenbaum házakat nem fogadta kitörő örömmel sem a historizmushoz szokott nagy közönség, sem a szakma. A szecesszió berobbanása előtti időben túl díszítettsége miatt sokan bírálták. A II. Világháborúban mindkét épület súlyosan megsérült, ám az egyiket pár éve szépen felújították.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Cseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Csepeli gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Csepeli hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a Soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár és egy telefonos applikáció.